0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
0: Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: A fülnek, az agynak, a szívnek. A szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké.

0: Igaz?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
3: Változatosan.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb,
0: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőralezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
2: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe. Van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAI kártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlent játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolva a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Többnyire tiszta derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szűrt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
3: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat. De.
4: Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádiók.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sok munkát adnak a szabadtéri tüzek, kezdődjön biztonságosan a tanév. Sikeres volt az IAK iskolatáskagyűjtő akciója. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
2: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több 100 hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsinket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőralezredes, a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
3: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Sikeres volt az IAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az IAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszki Anita, könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora, Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint

0: hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sít, de gyakoriak a gyorséttermi hulladékcsomagok is a közforgalmú utak mellett. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAI kártyára. További részletek az Egészségfejlesztési Iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zeneshow Stón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat. A sóstói piacon, írja a nyíregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is maradt ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
1: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
0: Komoly kihívások elé állította az idei nyár a Nyírvévé Nonprofit Kft-t. A város üzemeltető munkatársai nap mint nap dolgoztak azon, hogy az extrém forróság és szárazság idején is életben tartsák Nyíregyháza zöld felületeit. Erről kérdeztük Dicső Péter közterületkezelési igazgatót.
2: Évek óta már alkalmazzuk a fák körül az öntöző zsákokat. Ebből szerintem már 2000-nél is több található a városban. Ezeknek nyilván a folyamatos utántöltéséről gondoskodnunk kellett. A május második felében, illetve a június első felében elültetett egy nyári növények öntözéséről szintén. Ezeket kollégáink, illetve a vállalkozó bevonásával végeztük el. Próbáltunk minden növényt életben tartani. Én azt gondolom, hogy 90-95%-os hatékonysággal sikerült is megoldanunk. Fűnyírás tekintetében nyilván szintén az aszályos időjárás miatt jóval kevesebb szer kellett eddig füvet nyírnunk. A városban, ha jól emlékszem, 26 helyen található öntöző hálózatos zöld felület, amiket nyilván folyamatosan nyírnunk kellett, mivel ott az öntözés hatására hál' Istennek a zöld gyep az megmaradt.
0: A Budapest-Cegléd-Debrecen-Záhony vonal több szakaszán is jelentős karbantartásokkal folytatódik a sebességkorlátozások megszüntetése, közölte a MÁV csoport. Ezen a héten az egyik elővárosi szakaszon ágyazat és síncseréket végeznek a szakemberek. Emiatt a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvaron indulnak és oda is érkeznek. A vonatok Szolnokig terelve közlekednek az új szászi fővonalon át, és nem érintik Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet sem. A keletiből 10 perccel korábban indulnak az IC-k, Szolnoktól menetrend szerint közlekednek Debrecen és Nyíregyháza felé. Túlnyomóan tiszta, derült időre számíthatunk az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz majd a jellemző. A délutáni órákban növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, csapadék kialakulására azonban nem kell számítanunk. A szél élénk marad, a legmelegebb órákban 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka 13-18 fokig süllyed majd a hőmérő higanyszála.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb

Jó reggelt, ma már nem kell kérdezni azt, hogy mennyi van még hátra a hétből. A válasz ugyanis annyi, hogy semmi. Jó, a mai munkanapot persze még végig kell csinálni, de aztán hétvége. És mi az első jele annak, hogy tényleg elkezdődik a hétvége? Jó kérdés, ugye? Amikor bezárják pénteken a munkahely ajtaját, amikor hazaérünk, vagy levesszük a munkaruhát, amikor kinyitjuk az első hideg italt, vagy amikor szombaton végre nem kell ébresztőre kelni, szerintem mindegyik válasz stimmel. Ennek az időszakát most kezdjük el, itt a péntek, augusztus 28-a, és a Best reggelin Simon Norbert vagyok. Kedves Ágostonok, gratulálunk névnap alkalmából. Ma született például Zárhai Márta énekesnő, aki a férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik jelentős alakja volt. Shania Twain szintén a zenei világból, Jack Black színész, Leon Rimes színész és énekesnő, Valtteri Bottas Forma 1-es versenyző. És a mai napon 1963-ban, csak hogy legyenek is nosztalgia, is indult el a Malév első Európán kívüli járata még Athénba és Kairóba, és a mai napon alapították meg a Toyota Motor Company-t. Egy olyan vállalat története kezdődött el a mai napon, amely később a világ egyik legismertebb autógyártójává vált. Jön a nyár utolsó hétvégéje, hogy milyen időjárással, perceken belül ez is ki.

Jó reggelt, itt a péntek reggel, és jön a nyár utolsó hétvégéje, ahová visszatér a strandidő. Menjünk szépen sorban, a mai napon országszerte száraz, napos időben lesz részünk, amit ismét csak vékony fátyol és kisebb gomoly felhők fognak megzavarni, esni pedig sehol sem fog, országszerte lesz majd élénk a szél, és délután pedig 29 fok várható Nyíregyházán. Itt a hétvége, szombaton egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor zivatar éppen kialakulhat, de a legtöbb helyen azért mondhatni inkább csapadékmentes időjárás várható, és visszatér a strandidő, holnap már 33 fok lesz, és a front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, marad a 33 fok, a napsütés legfeljebb felén keleten, észak-keleten zavarhatják meg néhol futózáporok, esetleg zivatarok, és a légmozgás is csupán nyugaton és a tisztántulón élénkülhet meg. Az utolsó strandolási lehetőségre ezen a hétvégén tehát visszatér.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmesék, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az EAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita, a könyvtárigazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Többnyire tiszta, derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szűrt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb zene.

Viszonylag sok a városban, Nyíregyházán a felújítási munkálat. Na nézzük, hogy mik ezek. Folytatódnak a Lobogó utca út burkolati javítási munkálatai. Aki teheti, ezt az útvonalat majd kerülj el. A Nádor utcán közműhelyreállításon dolgoznak, ezért itt útszűkület van lassabb haladással. Szennyvízvezeték korszerűsítését végzik a 4-es főúton az Incédi sornál, a megszokottnál éppen ezért itt is lassabb a haladás, valamint időszakos forgalomkorlátozás is van. Szintén szennyvízhálózat bővítési munkálatok vannak a Gém utcában, a munkavégzés miatt az utca egy része Zsák utca, az érintett részen pedig útszűkületre és sebességkorlátozásra is kell majd készülni, valamint megkezdődött a Kalevala sétány útburkolatának a felújítása. A lakópihenővezetben jelenleg az aszfalt felmarását végzik, ezért forgalomkorlátozásra itt is számítani kell. Mindenkinek jó utat, útközben is hallgasson sokat. Best FM-et, elkísérjük.

itt a péntek reggel, jó reggelt, ez a Best FM és a Best reggel. 08-28 a dátum, és egy pici nosztalgia még a mai naphoz. Képzeljék el, 1898-ban a mai napon született meg a Pepsi márka név, és 1963-ban megszületett maga a kazetta is. A Philips mutatta még be a rendszert, ugye a kazetta néhány év alatt meghódította a világot. Sokan emlékszünk még rá, ceruza a kézben, kazetta a magnóban, és hogyha begyűrte a szalagot, jött a kézi visszatekerés, természetesen a ceruzával. Ma már egyetlen gombnyomással milliónyi dalhoz férünk hozzá, akkor pedig örültünk, hogyha nem nyelte be a magnó a kedvenc kazettánkat és gyűrte össze a szalagot. Szóval még augusztus van, legyünk optimisták, még nyár, még lehet strandolni, még lehet kiülni a teraszra, még lehet fagyizni, és még lehet azt mondani, hogy majd szeptemberben. Mondjuk az már jövő hét kedd. És hogy milyen lesz az időjárás? Ma 29 fok várható Nyíregyházán, hétvégére pedig visszatér a strandidő, ez azt jelenti, hogy szombaton 33 fok lesz, és vasárnap is. Tell me!

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Útszűkületre és lezárt leállósávra készülnek a Szent István utcán közlekedők. A Ferenc körúton a temető irányából a Sóstéti csomópontig pedig egy sávban halad a forgalom, itt lassabb haladásra számítsanak. Várhatóan délutánra ezen a szakaszon befejeződnek a helyreállítási munkálatok. Dolgoznak a Toldi után, a Malom és a Színház utca közötti szakaszon. Kérik, hogy a folyóparton ne hagyják a gépjárműveket a munkavégzés idejére. Legyenek figyelmesek az Egyház és a Kert utcán is, itt közműfedlapok helyreállítása van folyamatban. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás

0: kicsikkelt, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sít. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is maradt ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Többnyire tiszta derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szűrt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

Hogyan indul a hétvége? Még jó, hogy van nekünk horoszkópunk, és ebből ez kiderül. Na lássuk kíváncsian. Figyelünk a péntekre, és a szombatra, és a vasárnapra. Mert hogy ezekre számíthatnak a következő három napban a kosok. Szükséged van valamire, ami megmozgat. Egy új feladat, egy sportos program, vagy akár egy apró verseny is felébreszti benned a küzdőszellemet. Csak úgy szólok a kosoknak, hogy Nyíregyházán vasárnap futófesztivál. Pont erre való. Bikák, nárad ma a kulináris élmények adják a főszerepet. Egy hideg gyümölcsreves, egy jó fagyi, vagy egy különleges vacsora könnyen az egész nap fénypontja lehet. Ikrek, ma beszélgetésekből biztosan nem lesz hiány. Egy érdekes ember története, vagy egy váratlan kérdés sokkal izgalmasabbá teheti a napodat, mint ahogy te ezt most gondolod. Rákok, a saját kis világod ma különösen hívogató. Rendezz el egy sarkot, készíts valami finomat, vagy egyszerűen élvezd, hogy ott vagy, ahol igazán otthon érzed magad. Oroszlánok, ma neked jár egy kis extra figyelem. Öltöz fel úgy, hogy amikor elindulsz otthonról, azt érezd, hogy igen, ma van belépőm a saját főszerepemhez. Szüzek! Ma egy praktikus ötlet mentheti meg a napodat. Lehet, hogy valaki mutat egy egyszerű trükköt, vagy te jössz rá valamire, amitől hirtelen minden könnyebb lesz. Mérlegek! Pénteki napja. Ma különösen jó érzéked lehet ahhoz, hogy összeállíts valami igazán harmonikusat. Legyen az ruha, lakásdekoráció, vagy egy nyári vacsora. Skorpiók! Valami nem egészen úgy történik, mint ahogy elsőre látszik. Használd a megfigyelő képességedet, de ne áruld el rögtön, hogy már rájöttél a háttérben húzódó részletekre. Nyilasok! Ma egy rövid kiruccanás is képes lehet kiszakítani a megszokottból. Ha ma nem tudsz messzire menni, fedezd fel egy közeli helyet úgy, mint hogyha turista lennél. Bakok! Ma végre megláthatod, hogy hogyan áll össze valami, amin eddig csak dolgoztál. A háttérmunka eredménye kezd láthatóvá válni, és ez bizony elégedettséggel fog eltölteni. Vízöntő pénteki napja, ma próbálj ki valamit, amit még soha nem tettél, nem kell nagy dologra gondolni, egy új recept, új útvonal, új sport, vagy akár egy teljesen más reggeli is már pont megteszi ezt a hatást, valamint a halak, a nap vége hozhatja el a kedvenc részedet. Halkzene, nyári levegő, egy jó film, egy jó hosszú beszélgetés, ma az este hangulata különösen fontos lesz. Jó hétvégét, ez a Best FM!

0: kettesben a legkellemesebb, mert a Best FM mindig ott van veled. Mindig ott van veled. Mindig ott van veled.
1: Egy szörnyű látomás.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.

Jó reggelt, itt a pénteki napkezdés a Best FM-mel, és egészen pontosan a bestfmnyiregyháza.hu helyi híreivel kezdjük a napot. Fontos, hogyha a Szarvas utcán lakik, tudjon róla, hogy faápolás lesz majd a mai napon a 3941 szám előtt. Az érintett területen a parkolókat hagyják szabadon. Ha pedig érettségi előtt áll és lesz ráadásul az őszi szezonban szeretné, akkor tartsa észben a szeptember 7-i dátumot, ugyanis eddig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az érettségizők pedig rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. Maga az őszi érettségi vizsgaidőszak pedig október 12-től november 20-áig tart majd, az írásbeli vizsgákat pedig október 12 és 22 között tartják, az emelt szintű szóbeli vizsgák pedig november 5-e és 9-e között lesznek, a középszintű szóbeli vizsgák pedig november 16 és 20 között várhatóak majd, ezekre pedig a jelentkezési határidő közeleg, ugye a jövő hétre, szeptember 7-ére, vasárnap pedig Nyíregyháza legjobb formáját mutatja már, ami a futás jellemzi, ugyanis jön a Nyíregyházi Futófesztivál reggel 8:30 és délután 12:30 között. Ha pedig éppen nem futni fog, hanem autóval közlekedik, akkor jó, hogyha tudja, hogy ezen időszakban lesz majd néhány forgalmi változás, többek között útzár is. Mondom az érintett területeket, érdemes ezt a vasárnap délelőttben leginkább belekalkulálni. Szóval Korzó bevásárlóközpont, Szegfi utca, Liszt-Ferenc utca, Bújtasító térsége, a Sóstói út, Erdei tornapálya, Sóstó gyógyfürdő, Kossuth utca, Vai Ádám körút útvonala, valamint a Kossuth tér, Nagy Imre tér, Hősök tere és a Bercsényi utca egészen a postáig. Ma sok-sok programajánlattal készülünk, hiszen nyakunkon a nyár utolsó hétvégéje, amit szerintem érdemes abszolút tartalmasan eltölteni majd itt Nyíregyházán.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: unbelievable. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőr alezredes a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
2: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlent játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolva a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Többnyire tiszta derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szűrt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Csak lazán, ugye mondta Jordan, ez volt a This is how we do it. Ez egy igazi ilyen könyök, kidobós, autózós zene itt a reggelben. A péntek reggelben 4 perccel 7:30 után. Jövő héten már szeptember, és nem csak a tanárok készülnek, hanem javában szívják fel a vakcinákat is. Jönnek a szúrik, ugyanis a tanévkezdéssel egy időben indul az iskolai oltási szezon. A hatodikosok kötelező emlékeztető oltást fognak kapni, a hetedikesek pedig önkéntesen, térítésmentesen kaphatják meg a HPV elleni védőoltást. Az általános iskolai 6. osztályba járók 2 kötelező oltásra készülhetnek. Szeptemberben MMR újraoltásról van szó, vagyis kanyaró, mumps és rubeola. Októberben pedig emlékeztető oltás lesz a diftéria, tetanusz, szamárköhögés elleni felnőtt típusú vakcinával. A 7. osztályos, azaz a 12. életévüket betöltött tanulók pedig a HPV elleni védőoltást kaphatják meg. Ez az egyetlen olyan tétel az iskolai oltási rendben, amely nem kötelező, viszont továbbra is térítésmentes. Magyarországon a 9 HPV típus ellen védő Gardasil 9 vakcinát alkalmazzák az iskolai programban. Mivel a HPV oltás önkéntes, a beadáshoz a szülő vagy pedig gondviselő írásos beleegyező nyilatkozata szükséges, amelyet az iskolán keresztül kell majd eljuttatni a védőnőhöz. Nem kell félni, nem fog fájni, megjön Beyoncé is.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Útszűkületre és lezárt leállósávra készülnek a Szent István utcán közlekedők, a Ferenc körúton a temető irányából a Sústőti csomópontig pedig egy sávban halad a forgalom, itt lassabb haladásra számítsanak. Várhatóan délutánra ezen a szakaszon befejeződnek a helyreállítási munkálatok. Dolgoznak a Toldi után, a Malom és a Színház utca közötti szakaszon, kérik, hogy a folyóparton ne hagyják a gépjárműveket a munkavégzés idejére. Legyenek figyelmesek az Egyház és a Kert utcán is, itt közműfedlapok helyreállítása van folyamatban. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: Fülemből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Ha esetleg még idén-nyáron nem jutott rá idő, vagy éppensége még mindig nem volt elég a csobbanásból, akkor ezen a hétvégén van még rá lehetőség, a parkfürdő vasárnapig még teljes kapacitással üzemel, hétfőtől pedig az Aquarius élményfürdő valamennyi szolgáltatása változatlanul még igénybe vehető, sőt a parkfürdő területén található családi tan, valamint az 50 méteres úszómedence továbbra is üzemelni fog, hát előre láthatólag szeptember 6-áig, viszont a parkfürdő élvezéséhez lényegében vasárnapig lesz lehetőség. A tófürdő viszont tovább tart, szeptember 16-áig fogadja a vendégeket reggel 9 és este 7 óra között, viszont a tófürdő csúszdái hétfőtől kizárólag a hétvégi napokon fognak üzemelni, és hogy milyen időjárás társul ehhez a lehetőséghez? Jó, kifejezetten. Ma 28 fok várható Nyíregyházán, szombatra és vasárnapra pedig még visszatér a nyár végére a strandidő, hiszen mind a két napon 32 fok várható majd városunkban. Ettől függetlenül Kelemen már kabátban van, és utána mi is hozzuk a frisseket 8 órakor itt a Best FM-en.
1: Nem tud-

0: Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
2: Hát a 80-as maratonra.
1: 80 kilométer?
2: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
3: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
4: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
5: Rádió reklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmeség, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az EAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab tolltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egész napos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita, könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is.

0: Ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Többnyire tiszta derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szűrt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új...

Érkezik a napi csaló rovatunk a Best reggelben, így péntek reggel. Hát továbbra is óvatosan kell bánni a kecsegtetően jó ajánlatokkal az interneten, pláne hogyha előre utalást kérnek, ugyanis pofon egyszerűen csaltak ki nem is kevés pénzt. Gyanútlan vásárlóktól a csalók ugyanis olyan mobiltelefonokat adtak el a neten, amelyekkel nem is rendelkeztek, a pénzt pedig előre átutaltatták az áldozatokkal, majd pedig egész egyszerűen leléptek. Hát ennyire egyszerű volt az egész. Ettől függetlenül közel két hónap alatt 17 sértettet vertek át az interneten a csalók valótlan telefonos hirdetésekkel, amely miatt a kiskunharasi járási ügyészség két férfival szemben most már vádat emelt, szóval azért elkapták őket. Az egyik csaló arra vette rá a lakótársát, hogy nyisson több bankszámlát azért, hogy azokra kéresse a csalóktól származó pénzeket, a társ pedig ebbe bele is egyezett, és három bankszámlát is létrehozott, amelyek adatait lakótársainak is megadta, hát nyilván a könnyű pénzszerzés reményében. Ezt követően pedig mobil hirdetéseket tettek közzé, vagyis mobiltelefonokat árultak. Egyes vevőktől a teljes vételárat kérték, másoknak azt mondták, hogy csak előleget kell fizetni, és amikor megérkeztek az átutalások, a csalók egész egyszerűen megszakították a kapcsolatot a sértettekkel, a meghirdetett telefonokat nem küldték el nekik, hát nem is akarták, de nem is tehették volna, hiszen nem is létező termékeket hirdettek.

0: Szerusztok, én nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatnak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatnak a reggeli műsorban. Imádom Edith hangjáért, megőrülök Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elég.

0: Jó reggelt, itt a péntek, és itt a Best reggel is, itt a hétvége, mindenkinek szuper hangulatot kívánok. Én Simon Norbert vagyok, hát úgy néz ki, hogy fogunk még órát tekergetni. Évek óta azt hallgatjuk, hogy ennek szépen lassan már vége lesz, és bár az európaiak és a politikai döntéshozók évek óta vitáznak a tavaszi és őszi óraátállítás létjogosultságáról, az Európai Bizottság a hatályos szabályok alapján most közzétette a hivatalos menetrendet egészen 2031-ig. Ha ez végigmegy, akkor egy jó darabig itt még tekergetés lesz. Amúgy az irányelv szerint a nyári időszámítás továbbra is március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget. Az Európai Unió weboldalán már meg is jelent, hogyha minden a mostani rend szerint marad, akkor melyik évben mikor lesz az óraátállítás, és például 2026-ban október 25-én, jövőre pedig március 28 és október 31, és ez egészen 2031-ig le van vezetve. Az Európai Bizottság 2018-as konzultációján azért válasz 84%-a az átállítás megszüntetése mellett voksolt, Magyarországon is a lakosság 83%-a véglegesíteni az egyik időszámítást, viszont azzal van a probléma, hogy a tagállamok megosztottak, hogy akkor most melyik legyen, a téli vagy a nyári, egyszerűen nem tudják eldönteni, és emiatt húzódik az egész, pedig szakértői szervezetek konkrét két lépcsős javaslatot dolgoztak már ki az óraátállítás eltörlésére, ez pedig úgy néz neki, hogy az első lépésben minden EU-s tagállam eltörölni a tavaszi óraátállítást, így mindenhol a jelenlegi téli időszámítás maradna érvényben, és a második lépésben pedig 7 olyan ország, amely földrajzilag még így is eltérne a napidőtől, ősszel még egyszer utoljára visszaállítaná az óráját a számukra leginkább természetes időzónában, így két lépcsőben lehetne ezt megvalósítani, de nagyon úgy néz ki, hogy a nem egyetértés a téli és a nyári időszámítás miatt ez nem igazán fog megvalósulni. Az Európai Unió weboldalán már 2031-ig szerepel az óraátállítások időpontja. Nálunk is van egy fontos időpont, ez a 8:30, ilyenkor jön mindig a csak 10 perc rovat a Best reggelben. Dr. Móri Gyula és Szakács Tibi témája pedig az lesz ma, hogy a napfény a barátunk, de hogy mennyire? Na ez a kérdés. Rövidesen pedig jönnek hozzá válaszok is.
1: A nyíregyháziak. A nyíregyháziak. A jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan. Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Vissza kell hoznunk a napfénynek a renoméját. Nekünk volt egy privát beszélgetésünk doktor úrral, és ez a mondat elhangzott, és ez nekem annyira tetszett. És különben én egyre több, most más szemüvegen keresztül vizsgálom az orvos ismerőseimet. Nekünk van bőrgyógyász onkológus ismerősünk, aki nem falfehér, hanem akinek tök egészséges, szép barna színe van, szereti is a napfényt, sokat tevékenykedik kertben, imádott kint lenni, nem fél tőle. Ő is azt mondta, hogy leégni nem szabad. A mai csak 10 perc rovat már is indul, dr. Móri Gyulát köszöntöm. Szia, doktor úr! Na, zárjuk le ezt az egészet, az, hogy oké, okay, minden jó, és akkor ennyi, azt menjünk tovább, jó?
3: Nem, mert ahogy mondtad, most rehabilitáljuk a napfényt, ez még jobb szó. Tehát azzal zártuk tegnap, hogy a napfény a barátunk. De mennyire a barátunk? Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, mert hogy ezt nagyon nem veszük figyelembe. Tibi, a mai ember egyre kevesebb időt tölt a napon, és egyre betegebb is, csak zárójelbe jegyzem meg. Elemezd már le két mondatba, hogy te mennyit voltál a napon, mert én meg tudom mondani, hogy én gyerekként is mennyit voltam a napon, meg mondjuk az mostani gyerekek, az én gyerekeim, vagy a tieid mennyit vannak hozzánk képest a napon. Na látod.
2: Igen.
3: Na, akkor végezzünk el egy gondolatkísérletet, mert megdöbbentő lesz, jó? Tehát a 18. században nagyjából olyan 300 évet egy matróz vagy. Oké?
2: Okay? Jó.
3: Matróz vagy egy kereskedelmi hajón, ami ugye hónapokat vitorlázik egyik földrészről a másikra. Megjelenik egy halálos kóra hajódon. Először csak kilazul a fogad, vérezget az innyed. Aztán mindened elkezd vérezni, a füledből a szem, mindenhonnan vér folyik, a véralvadásod az kvázi megszűnik. Lényegében a kínok kínjával haldokolva hullanak a matrózok. És ez se, mi lehet ez? Skorbut. Tudod mi ez? Egy hiánybetegség a skorbut. Minek a hiánya? C-vitaminnak a hiánya. Megölte a tengerészek zömét?
2: Egész biztos.
3: Hát ugye ezért volt egy nagyon rettegett betegség a skorbut. Ma pedig a napfény tizedel ilyen szinten, a napfénynek a hiánya. Most én is fölkerülök, teszem azt időutazóként erre a hajóra, előveszek egy citromot, mindenkinek csöpögtetek akármiébe citromot, és akkor ilyen félistenként néznek rá, hogy úristen, ezt a halálos korságot megfékeztet, pedig semmit nem csináltál, csak egyszerűen pótoltad azt a C-vitamin, aminek a hiánya okozta ezt a borzalmas korságot. Tudod, mi a 21. század skorbutja?
2: A napfényhiány.
3: Így van pontosan, szóról szóra, na akkor most már érted, hogy ez mekkora és mekkora probléma. Mindent hazavittünk, Tibi, be a házba, az edzést, az étkezést, a játékot, mindent. Most már lassan boltba sem járunk, rendelünk, enni sem megyünk el, rendelünk. Tehát igazából mindent kényelmesre állítottunk, senki nem sportol a szabadban, nem vágsz fát térire, nem gondozol növényeket, meg a ház körül állatokat, semmit. Kikaszálni? Senki. Tehát, és akkor mondok még szebbet, mert ez is megdöbbentő. Szeretsz házat építeni, felújítani, minél jobbat mindenből betenni. Igaz? Tehát nézzük már meg a nyílászárókat. Mi ma egy nyílászáró feladata? Tehát egy ablaktól mit vársz el?
2: Hát, hogy szűrjön. Szűrjön fényt, szűrjön, és nagyon jó hőszigetelő legyen.
3: Így van. Szigeteljen, szűrjön. Na most a hő az ugye kétféleképpen jöhet be, hogyha ott közötte befúj, mint a régi parasztházaknál az ablakoknál, vagy a napfény keresztül jön az üvegen, és belül melegít, ugye?
2: Uh-huh.
3: Tehát igazából az új, legmodernebb üvegek már úgynevezett infravörös szűréssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a hőt, ők ugye nem ellened vannak, elvileg gyakorlatilag megölnek, tehát a hőt sem engedi be, azaz, ami a napfény be tudott jönni infravörös sugárzás az ablak üvegen keresztül, az most már nem jön be. Tehát az éltető elem kizárásra került.
2: Tehát ez volt a cél tulajdonképpen. Mert
3: ez volt a cél, igen. Csak hogy oké.
2: Csak nem tudtuk, hogy ártunk vele pluszban a saját egészségünknek, amit ellensúlyozhatunk azzal, ha naponta, mert ugye ebbe az adásban még ez nem hangzott el, legalább 15-20 percet okosan kint tartózkodnak, és a test felületünknek kb. 20%-át éri napfény. Nem igen. Leégni, nem leégni, szokatni magunkat
3: is, hozzá. Ruhában is lehet csinálni, ugye, mert az a lényeg, hogyha kimész a napfényre, és ruhában vagy, becsukod a szemed, és forogsz körbe, megmondod, hogy merről süt a nap, mert érzed a testeden. A napnak a hőhatása, az infravörös, az nem olyan gyorsan forogsz, te! Kötekedő, de hihetetlen egy ember. Na, tehát van felmérés Egyesült Államokban és Nagy-Britániában készült. Tibi, és most akkor azt mondod, hogy nem tudok meglepetést mondani. Ebben a két országból van konkrét adatom. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben? Hangsúlyozom, az autó beltérnek számít. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben, és mennyit töltenek az életükből a szabadban? Mondj egy százalékot.
2: Hát én szerintem 80-20 a beltér.
3: Na, akkor az angliai adat 93% beltér, az amerikai adat 95% beltér.
2: Az nagyon sok.
3: Az tragikus, Tibi, az tragikus. Az őseink a szabadban éltek, erre vagyunk tervezve, mindent a napfény és a komplex levegő stb. Mennyire fontos. Na, és akkor még egy dolgot elmondok, mert ez megint csak egy érdekes tanulmány. Jó? Tehát ezt úgy hívják, hogy zöld szív tanulmány. Először is volt már erre utaló jel, mert tudtuk azt, hogy
2: Gyula, nincs baj. Számoltam ki. 24 órát veszünk alapul, ennek, hogyha 5%-át tölti az ember szabadba, amikor nyitottá válik a napfényre, az 72 perc. Meg vagyunk.
3: Az igen, csak ebben benne van az, ha éjszaka buliba sétálsz, az is, vagy részegen hazafelé. Jó, szóval maradjunk már abban, hogy nehogy azt mondd, hogy egy olyan fajnak, amelyik a szabadba terveztetett, annak a 95%.
2: Az elvét lássák a hallgatók, most azért kötöttem bele a dokiba, mert matematikailag különben stimmel, van a 72 perc napi kintlétben lehetőség 20 perc napozásra, vagy nappal való érintkezésre, okosan, nem leégni, mindig elmondjuk, tehát ebbe benne van ez, de nem ez az ideális, és hát kész.
3: Nem.
2: Ennyi.
3: Nem. Oké. Megfigyeljetek, hogy a fáknak van egy nagyon különleges hatása az infravörös sugárzásra. Egy ilyen furcsán szétterítik, szórják, tehát még hatékonyabbá teszik az infravörös sugarakat. Volt egy köztudott orvosi tény, hogy a zöld növényes környezetben élők, tehát ha olyan embereket vizsgálsz, mindenük hasonlít, kvázi azonos, de az egyik egy zöld közegben él, a másik pedig ilyen betondzsungelben, akkor a zöld közegben élők ugyanolyan alvás, ébrenlét, munka, minden mellett kevesebb a cukorbeteg, a magas vérnyomásos, kevesebb a depressziós, és kisebb azon területeken a halálozási ráta, mint az ilyen zöldtől mentes, nagyon erősen urbanizált városi környezet. Jó? Na, még az, hogy kiegyensúlyozottabbak lelki, és ez nem lényeges. És csináltak egy zöld szív tanulmányt, ez nagyon érdekes. 4 négyzetmérföld terület, ez nagyjából 10 négyzetkilométer, tehát tulajdonképpen 30 percet sétálsz minden irányba, és akkor körbe tudod sétálni. Szóval nem egy óriási területről beszél. Itt 700 embernek megmérték a HS, tehát az ultraszenzitív CRP, azaz C-reaktív protein, azaz gyulladási faktorá. Jó, ez nagyon fontos faktor sztrókhoz, infarktushoz, öregedéshez. 700 embert mértek, majd ugyanerre a területre kitelepítettek érett, tehát nem piciket, csemetéket, hanem nagy felnőtt fákat, 8000 darabot. Ez rengeteg. 2 év múlva visszajöttek, és megnézték ugyanazon embereknek ugyanezt a HSCRP értéket. Ez nagyon olyan sokat segít, tehát minél közelebb és minél többet vagy a természetbe, annál több ilyen pozitív infravörös sugárzás kap. Tehát ha betelepítettek 10 négyzetkilométerre 8000 fát, és 2 év múlva megnézték ennek a hatását, semmi nem változott, és 20%-kal alacsonyabb ultraszenzitív CRP-t, azaz gyulladást mértek a szervezetedben, mint 2 évvel korábban, amikor nem voltak fák.
2: Tehát ez még sokkal többet segített az emberek gyulladási szintjén.
3: Így van, mert azt az infravörös sugárzást, ami egyébként is jött a napból, az szórta. És ezen a területen mért stroke betegség csökkenés, az 15% volt, Tibi. Azt gondolj csak bele, a 700 embernél a 100 ember, aki nem kapott sztrókot, és kapott volna, ha nem tesznek fát. 700 embernél 100 ember. Ez borzalmas nagy szám. Ez egymás nem változott, csak a fa. És egyébként meg vannak már ilyen lámpák, mert az ember megint elmegy a kiskapuk felé, és méreg drága kiskapukat csinál, hogy egy silány, a napfénynek a silány utánzatát, kivonatát méreg drágán bevegye, vagy megvegye, vagy hogy fogalmazza.
2: Hát ott van kint a természetben, ingyen van.
3: Ott van, így van, mert egyébként egy arcdekoltás lámpa 300 ezer forint környékén van. Tehát ez is... De régen nekem, én emlékszem, gyerekként az édesapám munkahelyén dolgoztam, ez egy atomfizikai intézet volt, és ott a dolgozók meghallgatták, hogy a kinyermát délben elmentek ebédelni, és az egész brigád elkezdett utána 10-15 percet focizni. Hol van ma ilyen? Semmi. Abszolút nincsenek ilyenek. Egy borult időben is több infravörös fény ér a szabadban, mint a szobában.
2: Ezeket legyenek szívesek átgondolni. Köszönjük szépen, a hétre ennyi. Jövő héten pedig folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk, a csak10perc.hu-n keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést kívánunk neked. Köszönjük szépen. Szia!
3: Szervusztok!

0: Jön az utolsó nyári hétvége, és most még lesz lehetőség is alkalom arra, hogy például a gyerekek az iskola kezdés előtt igazán koszosak legyenek, piszkos kéz, sáros cipő, homokozás, fáromászás. Ugye régen ezek a gyerekkor természetes részei voltak, ma viszont már azért más a helyzet, a szülők legtöbbje igyekszik minden baktériumtól és vírustól megóvni a kicsiket, pedig az immunrendszer már egészen korán elkezdi megismerni a környezetét. A bőrrel, a légutakkal és az emésztőrendszerrel kapcsolatba kerülő mikroorganizmusok folyamatosan ingereket adnak a fejlődő védekező képességnek. Nem minden baktérium és vírus káros a szervezetnek, meg kell tanulnia felismerni, hogy mi jelent valódi veszélyt és mivel szemben nincsen szükség erőteljes reakcióra. Ez tehát egy folyamat. Szóval a csúszómászó gyermeket hagyni kell felfedezni a környezetét. Ezt mondják a szakértők az immunrendszerrel kapcsolatosan, hogyha a keze vagy pedig a karja érintkezik a földdel, egy alapos szappanos kézmosás általában bőven elegendő. Na erre most még lesz lehetőség szombaton és vasárnap. Jövő héttől már azért változik a helyzet, ugye? Jövő hét kedden, már szeptember. Jönnek a frissek is 9 órakor. Maradjanak velünk, ez a Best reggel.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a Nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben.

0: adja a növényzetet.
1: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten puszta dobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sitt. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is maradt ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Többnyire tiszta derült időre számíthatunk ma az ország nagy részén, és itt Nyíregyházán is ez lesz a jellemző. Sok helyen lehet viszont szürt a napsütés, hiszen szaharai por éri el a térségünket. Kisebb felhősödések a délutáni órákban alakulhatnak ki, számottevő csapadék azonban sehol nem várható. Sokfelé lesz élénk a keleties irányú szél, a legmelegebb órákban itt Nyíregyházán 27 és 31 fok közötti csúcsokat mérhetünk, éjszaka pedig 12-14 fokig hűl majd a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Nyakunkon a hétvége, nem baj, édes teher. Töltsük ezt meg minél több élménnyel. Na nézzük, hogy mi lesz például szombaton Nyíregyházán. Elérkeztünk a Zeneslóstón 10. évad utolsó koncertjéhez. Szombaton zenél a Mítosz, rockzenét játszanak, várják önöket Sóstón, méghozzá Sóstói piac területén este 19:30 és 19:30 között. Szintén szombati program holnapra a Kálai gyűjteményben lesz családi nap, az apropó pedig a Mohácsi csata évfordulója. Ingyenes tárlatvezetésekkel készülnek online szabadulószobával, különböző játékos foglalkozásokkal, és 10 órától indulnak a tárlatvezetések óránként. Családi napra készülnek Nyírszőlősön is szintén szombaton 10 és 13 óra között. A jól megszokott helyszín a Kollégium úti közösségi park területén különböző ügyességi játékok lesznek, kézműves sarok, kvízjátékok és ugrálóvár is várja majd a gyerekeket. A nyár utolsó hétvégéje igazán tartalmas, sőt, a szeptember is nagyon jó lehetőségeket kínál, mindjárt mondom is, hogy miket.

0: hangulatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Jók a zenék,
2: jók a zenék.
0: A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

0: Remélhetőleg vasárnapra mindenki edzésben lesz itt Nyíregyházán. Idén is megrendezik a város egyik legnépszerűbb szabadidősport eseményét, a Nyíregyházi Futófesztivált. A rendezvény évről évre több száz futót és sportkedvelőt mozgat meg, legyen szó tapasztalt versenyzőkről, hobbifutókról, vagy akár családokról. Ez idén is így lesz. Egy város, öt útvonal, hat táv, egy közös cél. Ugye lesz majd jótékonysági kör, ez kb. 1 kilométeres, a gyermektáv szintén 1 kilométeres, aztán pedig jönnek a nagyobb távok is, 2,5-5-10 kilométer, valamint a félmaraton, ugye ez 21 kilométer, ami futható egyéniben, duóban vagy akár trióban is, vasárnap Kossuth tér. Ha pedig szereti az oldtimer régi autókat, akkor érdekes lehet szeptember 5-én majd a 100 éves emlékfutam, hiszen október 10-én 1926-ban Kálai Miklós elnökletével rendezték meg az első túraautó versenyt, és most egy évszázaddal később, 2026. szeptember 5-én a károsemjéni Kálai Kúria emlékfutammal, veterán autótalálkozóval és egésznapos családi programmal készül majd. 10 órától tekinthetők meg ezek a veterán autók majd szeptember 5-én Károsemjénben. Az anyukák pedig biztosan készülnek már a Baba Bőrzére, ami majd másnap lesz szeptember 6-án reggel 6 és délután 2 óra között Nyíregyházán, a Búzatéri piacon.
1: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
2: A jó zenéket szeretik. So what's that supposed to be about, baby? Get free up the back and stop acting crazy.
1: Imádják a legjobbakat.
3: Imádják a legjobbakat.
4: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
5: I don't wanna ride.
6: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Jó reggelt, itt a péntek, a várva várt péntek 08:28, és itt a Best reggel, én Simon Norbert vagyok. Említettem már azt, hogy kifejezetten izgalmasan alakul a szeptember Nyíregyházán. A gyerekek nagyon várják már szeptember 5-én a Lego játékvárost, ugyanis a Kossuth tér egy igazi Lego játszó szőnyeggé fog alakulni. Lego építési élmények, kreatív játékok, családi aktivitások, színpadi műsorok, koncertek, látványos installációk, sőt, még robotika program is várja a gyerekeket. Többek között a színpadon, amíg a gyerekek legóznak, addig majd fellép Kalapjakab, Kabóca báb színház, vagy pedig Szingviki is érkezik Disney műsorral, és Farkasházi Réka és a Tintanyúl is a színpadon. Szórakoztatja majd a kicsiket a Lego napon. Egészen más téma, Dr. Záher Gábor előadása lesz. Megtekinthető Nyíregyházán szintén szeptemberben, Mérgek és függőségek tabuk nélkül címmel. Szeptember 10-én csütörtökön este 6 órától a Váci Mihály Kulturális Központban lehet megtekinteni. És bizony sokan várják már a Tirpák Fesztivált, azokat a jó tirpák ételeket a savanyús hús alapanyagokból szeptember 12-én és 13-án. Szintén Kossuth tér, ahol a finom ételek mellett többek között Balázs Klári és Korda Gyuri bácsi is koncertezik majd.

játsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: Minden, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

do I like?

0: A legfrissebbek az utakról most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Útszűkületre és lezárt leállósávra készüljenek a Szent István utcán közlekedők, a Ferenc körúton a temető irányából a Sústülti csomópontig pedig egy sávban halad a forgalom, itt lassabb haladásra számítsanak. Várhatóan délutánra ezen a szakaszon befejeződnek a helyreállítási munkálatok. Dolgoznak a Toldi után, a Malom és a Színház utca közötti szakaszon, kérik, hogy a folyóparton ne hagyják a gépjárműveket a munkavégzés idejére. Legyenek figyelmesek az Egyház és a Kert utcán is, itt közműfedlapok helyreállítása van folyamatban. További szép napot, balesetmentes közlekedést és kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

ez a péntek, és ez a hétvége is elindul. Az utolsó nyári hétvége, ilyenkor még úgy teszünk, mint hogy lenne időnk mindenre, aztán pedig majd hétfőn rájövünk, hogy már megint ősz van. Ez a folytatás, én ezt kívánok mindenkinek, szuper hangulatot, hétvégén is rádiózom sokat a Best-tel. Találkozunk hétfőn, köszönöm a reggeleket, hogy együtt kezdtük, remélhetőleg jók voltak a napindítások, én Simon Norbert vagyok, és a hangulatot pedig viszi tovább, pillanatokon belül már Szendi Hajné.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan, akkor jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedett.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyok, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nyíregyházán vannak a vevőid? Akkor itt legyen ismerős a neved. Hirdess helyi rádiókban.
2: Helyi rádiókban.
1: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőralezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
4: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
3: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlen játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolva a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen.

Köszönjük szépen a híreket, Dia. Visszavárunk egy óra múlva újra. Végre péntek van, a hét utolsó munkanapja. Bár lehet, hogy sokan a diákok közül ennek annyira nem örülnek, mert hogy a jövő héten kedden pont be fognak csengetni. Hát ez van. Mindennek vége van. Egyszer tehát a nyári szünetnek is. Ezt a pár napot érdemes még belőle kihasználni, és hát azt gondolom, hogy akár ezt programokkal is tehetjük, mert hogy rengeteg van ilyen vételkörzetünkben. Ezekről bővebben a www.vesztefemnyiregyháza.hu-n is lehet olvasni. Én Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát, mindjárt jön a névnaptár.

Augusztus 28-a van, és ma az Ágostonokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából. Egy latin eredetű férfi névről van szó. A latin Augustus név kicsinyítő képző származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja. Az Ágoston jelentése az, hogy magasztos, fenséges és fenkölt, és van egy női párja is, az Augusta. A 90-es években ritkán fordult elő, a 2000-es években aztán népszerűségre tett szert, így bekerült a legjobb 100-ba, a 89.-95. hely között mozgott, 2005-öt és 2009-et kivéve, amikor nem volt benne a top 100-ban. A teljes népességre vonatkozóan a 2000-es és a 2010-es években az Ágoston nem szerepelt a 100 leggyakrabban viselt férfinév között, de a név viselői ünnepelhetnek még május 27-én vagy 28-án is. Persze vannak híres ágostonjaink is, Ágcs Ágoston festő, ötvös művész, Balázs Ágoston ferences rendi szerzetes, Bernárd Ákos orvos politikus, Dobai Ágoston honvédtiszt, Endrődi Ágoston honvédtiszt, aztán Forgács Ágoston címzetes püspök, és itt van a római katolikus püspök Pasa Ágoston is. Isten éltesse a névnaposokat, holnap egyébként majd a Beatrixokat és az Ernákat köszönhetjük fel. Isten éltesse őket is már előre.

0: Öröm a szívemnek, hogy egyre több kutyabarát hely van Magyarországon, sőt, hát van most már egy komplett marketing is felhúzva. Például, ha elmegyünk egy étterembe, van, ahol nem csak megtűrik a kutyát, hanem még kutya menüből is lehet választani. Tehát tényleg szuper jó az szerintem, hogy a gazdik vihetik magukkal a négy lábút is, de hát azért tapasztaljuk azt, hogy vannak kutyák, akik mintaszerűen viselkednek egy étterembe, vannak, akik pedig, hát maradjunk annyiba, hogy vállalhatatlanul. Mit csináljunk, ha étterembe mennénk a kutyával? Ma ez lesz a témánk a vonal túlvégén, Maglóczki Tibor, kutyakiképző. Szia Tibi!
1: Szia Hajni, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na milyen jó tanácsaid vannak étterem és kutya kapcsán, hiszen étterem egyenlő kaja?
1: Nagyon jó. Ez nekünk is, és a kutyának is. Tehát, hogyha együtt megyünk enni, az egy közös elfoglaltság. Beszéltünk már nagyon sokszor a szocializációról. A szocializációt érdemes fiatalkorban, 3 és 6 hónapos kor között végrehajtani a kutyákkal. Tehát 3 hónapos korban nyugodtan lehet vinni a kis kutyát sétálni. Ennek része lehet az, hogy akár ölben felvesszük, bemegyünk egy étterembe. Ha kisebb testű kutya, beülünk, maradhat az ölünkbe, kérünk egy kávét, iszunk egy üdítőt, megeszünk valami kis könnyű ételt, kiskutya kibír. Ha szeretne a miénkből enni, nyilván akkor itt meghúzhatjuk a határt, hogy ugye ebből nem kapsz, de lehet nálam jutalomfalat, és hogyha nem az én kajámra ácsingózik, akkor kap tőlem jutalomfalatot, és akkor megszokja szépen, hogy az az enyém, az a gazdié. Ha nyugton marad, és én azt az állapotot erősítem, amiben ő van, és az nekem megfelel, akkor kap tőlem jutalomfalatot. Tehát például egy ilyen egyszerű szoktatás. Nagyobb testű kutyáknál szintén fontos a szocializáció. Ha már a 3 hónapos kutya lelóg az ölemből, akkor
0: nyilván nem lesz az ölembe, igen.
1: De akkor pórázzal megtartom a lábam mellett, egyik kezem ugye a pórázon. Itt fontos az, hogy mondjuk ne a 2 méteres póráznak a végét fogjuk, mert jön a pincér, kutya kiugrik el, és igen, károkat tud okozni. Tehát fel kell készülnünk arra, hogy milyen ingerek érhetik a kutyát a környezetünkben. Ugye étteremben azért van mozgás, jövés, menés, pincér, gyerekek is lehetnek, akár másik kutya is lehet benne. Tehát ezért nagyon fontos a szocializáció, illetve az, hogy tudjam, hogy a kutya egy, mit várok el a kutyától, hogyan kellene viselkednie, azt én hogy tudom elérni, hogy úgy viselkedjen. Jó, és akkor ezt szépen fel kell építeni. Egyébként én nagyon szeretek kutyával ilyen helyekre menni, mert az mindig egy nagyon jó visszajelzés nekem, hogy hol tartok a kutyával.
0: Na jó, mert neked ilyen jól nevelt kutyáid vannak, biztos úgy még ülnek ott, mint a cövek. Még a nyáluk sem
1: fújik, nem? Pont ezt akartam mondani, hogy amit említettél, hogy van, aki vállalhatatlanul viselkedik. Felfoghatjuk úgy is, hogy lehet, hogy ő még tanul. Aha. Lehet, hogy a folyamat elején jár.
0: Igen.
1: De ez kiderül abból, hogy mondjuk a gazdi hogy kezeli, vagy nem kezeli. Hát ha nem kezeli, akkor egyértelmű, hogy egy nem szocializált kutya, és nem is foglalkoznak vele, és nem is szeretnének ezen változtatni. De hogyha látjuk azt, hogy a kutya nem viselkedik még tökéletesen, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nem foglalkoznak a kutyával. Én elég sok kutyával voltam már így étteremben, kávézóban, és tudom azt, hogy amikor elkezdjük ezt a folyamatot, akkor nyilván nem viselkedik tökéletesen a kutya.
0: Aha.
1: Az más kérdés, ugye, amit mondtam, hogy tudom, hogy mit várok el tőle, tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy ezt hogyan tudom elérni, és ha nem úgy viselkedik, akkor én gyorsan be tudok avatkozni. Tehát ezt kell megtanulni, ezért ha van az embernek lehetősége arra, hogy egy szakemberrel együtt menjen el kávézni, ebédelni, tehát szoktunk ilyeneket beiktatni egy-egy kutyaképzési folyamat, hogy elmegyünk, sétálunk egyet a főutcán, nézzük egy kávézó, üljünk be. Akár csak a teraszra, vagy bemegyünk a belső helységbe, és akkor iszunk egy kávét, az nem egy hosszú folyamat.
0: Igen, viszont tehát nem rögtön egy 3 fogásost nyomtuk végig. Igen,
1: tehát nagyon sok inger éri a kutyát, és nagyon jól le lehet tesztelni. Tehát nekem ugye kevésbé kell figyelni a kávéra, az könnyű meginni, de a kutya ott van mellettem, és akkor én a kutyát figyelem végig, hogy hová néz. Miért nézett el? Ott van valami olyan inger, ami érdekli. De hogyha én hamarabb észreveszem azt az ingert, és tudom, hogy a kutyám erre mindjárt reagálni fog, akkor erre már fel vagyok készülve. És nem feltétlenül figyelmeztettem a kutyát, hogy figyelj, mindjárt jön valami inger, mert akkor én fogom bekapcsolni a
0: Igen, igen, csak nézed, hogy észreveszi, reagál-e, és
1: van,
0: ennek megfelelően.
1: Van, én arra készülök, hogy arra nagy valószínűséggel reagálni fog, és ha ez bekövetkezik, akkor egyből beavatkozom. És akkor visszakanyarodtunk oda, hogyha le tudom gátolni ezt a reakcióját, akkor meg is jutalmazhatom, hogyha ő ezután nyugodtan mellettem marad. Tehát ilyenkor érdemes mindig jutalomfalatot vinni magunkkal, mert meg tudjuk erősíteni a kutyát.
0: Innen folytatjuk legközelebb.

Augusztus 28-a van, ma az ágostonokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, Isten éltesse őket, és ma van egyébként nagy boldogasszony ünnepe Bosznia-Hercegovinában, illetve Grúziában. Szendi Hajni vagyok, és akkor mondom, miről híres a mai nap, következik nálunk a kalendárium. 1388-ban Zsigmond magyar király a püspököt, mint királyi helytartót Zárába küldte. Ezen a napon második Ferdinándot német-római császárrá választották 1619-ben, az uralkodó 1625-től már magyar király is volt. Ezen a napon 1844-ben megjelent a Monte Cristo grófja című regény első része, és hát a regény folytatásos formában jelentették meg először Párizsban, a Viták lapja című lapban jelent meg. Az első világháborúban 1916-ban Olaszország ezen a napon üzent hadat Németországnak, Németország pedig Romániának. Kitört a nyugat-magyarországi felkelés 1921-ben, a rongyos gárda megfelelő katonai erőkkel még nem rendelkező Ausztria ellen fogott fegyvert, hogy megakadályozza a mai Burgerland elcsatolását. A felkelés nyitányaként az első ágfalvi összecsapásban a rongyosok meghátrálásra kényszerítették az osztrák csendőrség alakulatait. Ezen a napon 1963-ban elindult a malév első Európán kívüli járata. Egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A Budapest-Athén-Kairó útvonalon közlekedő menetrendszerinti járat hetenként egyszer indult. Budapestről Athénba, illetve Kairóba minden héten kedden, Kairóból, illetve Athénból szerdán érkeztek Budapestre. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás IL-18-as típusú 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodás pedig 5 óra 10 perc volt. Ezen a napon 1990-ben Irak annektálja az általa megszállt Kuvaitot, és ezen a napon 1993-ban az amerikai Galileo űrszonda megközelítette, és ezzel, ha már ezt megtette, le is fényképezte az Ida nevű kisbolygót. Na ennyit akkor az augusztus 28-ai eseményekről, és akkor nézzük, kik születtek ezen a napon. Hül Ferenc tótsági esperes 1800-ban, a francia színész Charles Boyer 1899-ben, Robert Merle, a francia író, sokak kedvence 1908-ban. Zárai Márta, kétszeres Emerton-díjas magyar énekesnő 1926-ban. Fazekas Árpád, magyar fogorvos 1942-ben. Dobai Bálint, magyar költő 83-ban. Valtteri Bottas, a Forma 1-es autóversenyző 1989-ben. Még Bokros Tibor, magyar labdarúgó, védőjátékos 1989-ben.

Szendi Anyi vagyok, és már is mondom, hogy hogy alakul a hétvége időjárása. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet idehaza, de azért több órás napsütés benne van a pakliban. Elszórtan várható zápor, zivatar, sőt heves zivatar sem kizárt, és jelentősen csökken több helyen az országban a levegő hőmérséklete. A délies irányú szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül. Zivatarok környezetében viharos lökésekkel kell számolni. Holnap 16-23 fokra ébredünk idehaza, délután északnyugaton már 30 fok alatti csúcshőmérsékletek lesznek, míg délkeleten marad a 35 pluszos hőmérséklet. Vasárnap gomoly felhős, de napos idő várható, csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Az északi a szél megélénkül, de csak bizonyos részein az országnak. Vasárnap hajnalban 13-21, délután 27-32 fok lesz.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy otásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmesék, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az EAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszki Anita, a könyvtárigazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNGK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutilizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Többnyire tiszta, derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk marad, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett is több órára kisüt majd a nap. Élénk szélben 28-31 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Friss hírek, információk, délben jönnek.

A folytatásban olyan dolgokról lesz szó, amelyeket a filmekben sokszor látunk, de jobb, hogyha a valóságban még véletlenül se próbáljuk ki. Nos, hogyha kívülről fújjuk már például Bear Grylls összes adását, a kisújjangból kirázzuk a Survivor-t, és hát nagy kanállal fogyasztjuk a túlélős filmeket, akkor sem biztos, hogy fel vagyunk készülve az élet szélsőséges helyzeteire, sőt, hogyha nem láttuk ezeket, könnyen lehet, hogy nagyobbak az esélyeink, és állítólag ez nem vicc, írja a Joy. A filmek és a tévés produkciók ugyanis nagyon sok esetben távol állnak a valóságtól, a Joy pedig összeszedte azokat a veszélyes tévhiteket, amit az elmúlt években elhitettek velünk a filmek készítői. No, hát ugye sokszor látjuk azt, hogy a barlangban tüzet raknak, és ez egy ilyen biztonságos hely, biztonságosnak, sőt egyébként romantikusnak is tűnhet, ám a hő hatására nő a beomlás esélye. Tehát, hogyha olyan helyre kerülünk, hogy egy olyan helyzetbe, hogy behúzódunk egy barlangba, még véletlenül se rakjunk tüzet, csak a szabad ég alatt érdemes gondolkodni az ilyenem. A frissen fogott nyers hal emberi fogyasztása alkalmas, hiszen a sushit is sokan megeszik. Igen ám, viszont az egyetlen, amit a filmek nem mutatnak, az a baktériumok és a kórokozók okozta lehetséges emésztési rendellenességek. Mivel a vadonban nincs kéznél elsősegélykészlet, egyáltalán nem menő, sőt kockázatos nyers halat enni. A vérzés elállítása a végtag elkötésével, ezt is sokszor mutatják, gyakori jelenet az akciófilmekben, ám hogyha a vérellátás teljesen megszűnik, annak amputáció lehet a vége, arról már nem is beszélve, hogy a vérkeringés megbolygatása esetén a szívroham esélye is fennáll. A víz 100%-os biztonsággal fogyasztható, ha felforraljuk, ugye ezt is sokszor látjuk. A forralás viszont csak a baktériumokat öli meg, de ennek ténye még nem teszi ihatóvá a vizet. A sáros víz például sosem fog ihatóvá válni. A szakértők azt ajánlják, hogy szűrjük át valamilyen anyag segítségével a vizet, hagyjuk állni, és az üledék letelepedik így az aljára. Ez a jó módszer. Ha elvesztünk, kövessük a folyót, mert hogy előbb-utóbb az nyilvánvalóan civilizációhoz vezet. Igen ám, itt a kulcs az előbb vagy az utóbb. Természetesen általános igazság, hogy az emberek a folyó közelében telepednek le, mert vízre van szükség az élethez. De egy ilyen út az első településig a föld bizonyos pontjain akár hetekbe is beletelhet. A vizes ruha is jobb, mint a semmi. Nem mindig. Például, ha a hőmérséklet 0 fok alatt van, a nedves ruha csak hűti a testet. A test rengeteg energiát pazarol a nedves ruha felmelegítésére, ahelyett, hogy a belső szerveket melegíteni. A sivatagban először vizet kell keresni. Nos, azt mondják a szakemberek, ez sem így van, mert hogy először is árnyékot kell keresni és estig várni, ahelyett, hogy a saját testünkben lévő vízkészletet pazarolnánk el. Ha sötét van és már nem perzsel annyira a nap, akkor lehet elkezdeni a csillagokat keresni, és utána szállodákat, vizet és természetesen wifit.

A filmekről lesz nálunk szó, egészen pontosan a filmipar egyik jelentős szereplőjével foglalkozunk, David Fincherrel, aki ezen a napon született Denverben, Colorado-ban 1962-ben. BAFTA, Golden Globe és négyszeres Primetime Emmy-díjas amerikai filmrendező és videóklip készítő. Gyakran fellelhetők saját stílusjegyei, mint például a sötét, misztikus hangulat, leginkább a hetedik, a Harcosok klubja, a Zodiák és a Benjamin Button különös élete című filmjeiben, ugye ezekben közös, hogy amit most négyet említettem, háromban a főszereplő Brad Pitt egyébként. Gyerekkorában nagy hatással volt rá Paul Newman és Robert Redford féle Butch Cassidy és a Sundance kölyök című western film. Amikor sikerült megnézni a filmről készült verket, akkor egész egyszerűen azt mondta, beleszeretett a rendezésbe. Annak ellenére, hogy a szakma szamár létláját viszonylag gyorsan bejárva került rendezői székbe, nagyon döcögősen indult a karrierje. Effekt gyártóként közreműködött a Jedi visszatérben és a Végtelen történetben, majd az Indiana Jones és a Végzett templomában is. Közben reklámfilmek tucatjait rendezte meg. Korai szösszenete és sötét tónusúak, expresszívek, és morbid jellegű stílusukról ismerszenek meg. Kisebb botrányt kavart egyébként egy 1984-es rákellenes reklámfilmje, amelyben egy cigiző magzat képét mutatta be. Ő alapította 1987-ben a Proganda stúdiót, ahol videoklippek mellett reklámfilmeket is rendezett, és nagyon sok rendező dolgozott nála a stúdiónál, akik később híressé, nagy filmesekké váltak, hát például Michael Bay vagy Zack Snyder is ide sorolható. Fincher nagy költségvetésű videókat is készített, többek között olyan előadóknak, mint Madonna vagy a The Rolling Stones. Nos, a nagy filmjei közül természetesen az 1992-es alkotását kell most első körben kiemelnünk, mert hogy a videóival egy rakás díjat bezsebelő Fincher 29 éves volt mindössze, amikor lehetőséget kapott, hogy igazi, nagy költségvetésű, egész estés filmet forgasson. Ám ez felemás lehetőség volt. Egyrészt azért, mert a The 20th Century Fox az Alien trilógia lezárását bízta rá, másrészt a film forgatása már megkezdődött, és ő tulajdonképpen a kirúgott Vincent Ward-ot helyettesítette, aki végül forgatókönyvíróként lett feltüntetve a stáblistán. A nyomás hatalmas volt, hiszen a 80-as években komoly rajongótábor alakult ki a két film körül már. A forgatás viharos volt, a költségvetés túl nagy lett, és végül a trilógia befejező része a bemutató után, mondjuk ki, megbukott. A rendezőnek kapóra jött, hogy a történet egy börtönbolygón játszódik, hiszen a szűk belsők már klipjeiben is visszatérő, kedvelt helyszínei voltak. Visszatudta idézni a sorozat Ridley Scott féle első részének, a 8. utasa halálnak a nyomasztó, pszichoanalitikus környezetét. Fincher ripje újjáébred James Cameron a Bolygó neve halál című trükk orgiájából, a szerető anyából férfias anyává változik, aki vírust hordoz magában. Ripley tehát egy polgári értékrendű nőből kiszakított beteggé válik, akit állapota kárhoztat arra, hogy meghaljon. Ettől a betegségtől, sárkányától heroikusan válik meg a film befejezésében. A bezártság, a földszagú reális környezet kedvezett a rendezőnek egyébként. Aztán jött a hetedik. 1995-ben Andrew Kevin Walker hetedik című forgatókönyve már alkalmas volt az újabb debütálásra. Nos, ez már hatalmas sikert aratott, és utána egymást érték a klasszikus nagy filmek, például a Játszma 1997-ben, a Harcosok klubja 1999-ben, a Pánikszoba 2002-ben, az Zodiákos 2007-ben, a Benjamin Button különös élete 2008-ban, a Közösségi háló, ugye, ami arról szólt, hogy hogyan is jött létre a Facebook 2010-ben, és hát minden mellett természetesen azóta is nagyon-nagyon aktív, sok filmet köszönhetünk neki, például még a Tetovált lányt, a Holtodiglant, a Menket és a Gyilkost is. No hát, reméljük sok-sok filmmel ajándékoz meg még minket ez a nagyon-nagyon különleges látásmóddal rendelkező rendező, David Fincher, akinek ma van a szülinapja.

A hajunkkal foglalkozunk a folytatásban. Milyen tényezők befolyásolják a haj minőségét? Nos, a hajápolás nem ér véget azzal, hogy rendszeresen megmossuk a hajunkat. Ügyelni kell rá, hogy a hajtípusnak megfelelő sampont, balzsamot és ápoló formázószereket használjunk. A táplálkozás is nagyban befolyásolja, hogy milyen a hajunk minősége. Érdemes tehát gondoskodni az optimális ásványi anyag és vitaminbevitelről. Mindannyiunk természetes igénye, hogy a lehető legjobb arcát mutassa, ráadásul társadalmunk is első pillantásra ítél. Nos, kezdjük akkor a hajunk kapcsán a mosásszárítással. A megfelelő hajápolással sokat tehetünk a hajszálainkért, ezért az alapvető szabályokat érdemes betartani. Hajat mosni hetente maximum 2 alkalommal javasolt. A hajra kerülő sampont, balzsamot mindig alaposan mossuk ki, ne maradjon vegyszer darab a fej közelében. A hajra kerülő termékek minősége fontos, soha nem szabad olyat venni, ami bármiféle irritációt kiválthat. A hideg-meleg víz váltakozása nem tesz jót a fejbőrnek, a hajszárító pedig roncsolhatja a hajszálakat, ezért érdemes langyos hőmérsékleten hajat szárítani, még hogyha hosszabb időt is vesz igénybe. Érdemes hajszárítózás előtt alaposan áttörölni a hajunkat törölközővel, így kevesebb hőhatásnak kell kitenni. Léteznek hővédő termékek is, melyeket a hajszárító használata előtt kell ráspriccelni a hajunkra. A gyakori és túlerős fésülködés összetörheti a hajszálakat, ezért naponta legfeljebb 2-szer, akkor is óvatosan használjuk a fésűt. Ha festetjük vagy dajeroltatjuk a hajunkat, érdemes hosszabb szünetet tartani 2 kezelés között, így elegendő időt hagyunk, hogy regenerálódjon a haj. Egy jó fodrász mindig a haj aktuális állapota alapján dönti el, milyen módszert alkalmaz. A belső táplálás ugyanolyan fontos, mint a külső. Ha elegendő vitamint és folyadékot viszünk be a szervezetünkbe, a hajunk ezt meghálálja. Nem lesz dehidratált, száraz, törött, nem kezd hullani. A haj és a körmök erősítésére ma már kifejezetten erre a célra kialakított készítmények is kapható. Ha a táplálkozásunk is, hajápolási szokásaink is rendben vannak, a hajunk mégsem szép, akkor esetleg a szokottnál jobban hullik, akkor a következő betegségekre lehet gyanakodni: bőr- vagy belgyógyászati probléma, gócfertőzés, vashiány, vérszegénység, fejbőrbetegsége, pajzsmirigy rendellenesség vagy hormonális változás. Ha ezek egyikéről van szó, különösen fontos elkerülni a káros fizikai és kémiai hatásokat, és a betegség kezelése után hagyni kell a hajat is regenerálódni. Ha naponta 100 hajszálnál több hullik ki huzamosabb ideig, akkor ajánlott orvoshoz fordulni.

Moziba megyünk, és hát a legközelebbi premier nap, a szeptember 3-a, csütörtök, akkor debütál majd idehaza a Méz király. A Csaló csajok Párizsban című film, újra mozikba kerül a Terminátor 2, az ítélet napja, bemutatják a Torrente 6. részét, de debütál majd a Tériszony című film is. Na már is mondom, melyikről mit kell tudni. A Tériszony egy angol-amerikai tájföldi thriller, és Tom Brittany a főszereplője, Michael Spearing és Peter Spearing a rendezők, tehát egy testvér pár, egyelőre a filmről ennyi információ van. Műsoron lesz majd a Méz király, az angol-amerikai krimi főszereplője, Matthew McConaughey és Andrew Patterson a film rendezője. Az oklahomai vidék mélyén él Amazing King, egy karizmatikus és rendkívül tehetséges zenész, aki egy különcökből álló bluesgrass zenekar tagja, miközben a környék legjelentősebb méztermelő üzemét is ő irányítja. Amikor elhidegült, nevelt lánya visszatér, a férfi azonnal megragadja az alkalmat, hogy újra közel kerüljenek egymáshoz, és a családi vállalkozást közösen vigyék. De a mézipar kegyetlen világ, a férfi riválisai azzal fenyegetőznek, tönkreteszik mindazt, amit eddig felépített, erről szól a film. Debütál egy francia vígjáték is, Csaló csajok Párizsban címmel. Fanny le van égve, gyereket vár, és mindent megtesz azért, hogy lakáshoz jusson. Végül potom pénzért sikerül szerezni egy álomszép párizsi lakást egy idős hölggyel kötött életjáradékszerződés keretében. És hogy mi a bökkenő? Meg kell várni, amíg a néni meghal, és voilà, övé a lakás. Csak hogy Madame Massena egyáltalán nem készül meghalni, sőt, valósággal kivirul. Kiderül, hogy profi szélhámos, aki egész életében olyan kétségbe esett vevőket csapott be, mint Fanny. Ami ezután következik, az egy fergeteges, kegyetlenül vicces párharc egy elszánt fiatal nő és egy fondorlatos mindenhájjal megkent nagyük között. A film címe Csaló csajok Párizsban. Hihetetlen, hogy mennyire szalad az idő. 1991-ben került a hazai mozikba a Terminátor 2. része, az ítélet napja. Arnold Schwarzeneggerrel, Linda Hamiltonnal a főszerepben, ugye James Cameron rendezéséről van szó. Most azonban a filmet újra megtekinthetjük. Most a hazai mozikban újra debütál, hát biztos lesz olyan, akinek ez újdonságnak számít. A 6. részéhez érkezik a Torrente, az elnöki ügy, a szatirikus vígjáték, a spanyol társadalmi és politikai sztereotípiákat vicceli el, valós eseményeket parodizál, politikai szféra különleges vendégszerepléseivel. Erről szól tehát a film. Nos, jó szórakozást kívánok, azt gondolom nem lehet okunk a panaszra, elég színes a paletta szeptember 1. premier dátumán.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: A rádió nem varázspálca. De ha jó az ajánlatod, segít, hogy még többen ismerjék a neved. Tudunk neked is segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
4: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
3: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sitt. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is maradt ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Többnyire tiszta derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk marad, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett

macskát egész napra, hamarosan hozok majd jó tanácsokat, aztán hívom Friedrichant a séfet, és ma az alapanyagunk a zöld borsó lesz. Ellátogatunk Londonba is, és egy olyan helyre, ahol közel 100 éve nem közlekednek autók. Kipróbálnám.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Edzés közben is a Best FM-et hallgatom, a munkahelyen és otthon is.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Sokan kényszerülnek arra, hogy amíg dolgoznak, napközben egyedül hagyják a lakásban négylábú kedvencüket. Ilyenkor a gazdi sokszor aggódik, hogy mit fog csinálni az állat egész nap a lakásban. Macskák esetében érdemes a következőt kipróbálni. Rendezzük be a teret úgy, hogy tudjon mivel játszani. Már a szoba egyik sarka vagy egy ablakpárkány is elég lehet, hogy extra szórakozási lehetőséget biztosítsunk a macseknak. Hagyjunk elől dobozokat, a kedvenc játékait, legyen kosara, kaparófája, esetleg valamilyen emeletes építmény, amelyre felmászhat, vagy amelybe elbújhat. Ha az ablak elé madáretetőt teszünk, az odaszálló madarak látványa órákon át leköti a macskát. Érdemes olyan játékokat is elhelyezni, amelyek fel vannak függesztve, lehetőleg különböző magasságokba, mert a macskák ezeket is szeretik. A cicák sokkal jobban leköthetők, ha nincsenek egyedül. Egy macska vagy akár egy kutya társ is kis összeszoktatás után azért villámgyorsan megoldhatja a szórakoztatás problémáját. Az összeszoktatás az első hetekben lehet problémás, de megéri a fáradtságot, mert a társakkal együtt élő állatok általában boldogabbak, egészségesebbek és hosszabb ideig is élnek. Ha észrevesszük, hogy van olyan hang vagy zene, amelyre a cicánk jól reagál, akkor hagyjuk neki azt bekapcsolva, amíg nem vagyunk otthon. A klasszikus zene kutatások szerint általában a legtöbb macskára nyugtató hatással van, különösen ha hegedűn vagy zongorán játszák. Emellett a meditáció zenékre, hangokra is jól szoktak reagálni az állatok. Szeretik továbbá az olyan játékokat, amelyekben jutalomfalatok vannak elrejtve, órákig el tudnak szórakozni az ilyen speciális állateledelboltokban is kapható szerkezetekkel, hogy megszerezzék a kedvenc csemegéjüket.

0: Biztos vagyok benne, hogy szinte az emberek 100%-ának van kedves zöldsége, illetve gyümölcse. Ha gyerekeket kérdezzük, akkor inkább gyümölcs, mint zöldség, de szerintem a zöld borsó az egy olyan dolog, amit én azt gondolom, hogy mindenki imád. Ehhez képest egy csomó gyerek meglátja, és azt mondja, hogy fúj. Anti, gondolom, te szereted a zöld borsót.
1: Én igen. Nagyon is szeretem. Szia. És köszöntöm a hallgatókat is.
0: Akkor Friedrich Attaséffel beszélgettünk, akkor ezt azért tegyük tisztába. Mit tudhatunk a borsóról, azon túl, hogy finom és zöld?
1: Hát a gyerekekre visszatérve, hogyha időben elkezdjük etetni a gyerekeket zöld borsóval, akkor megszeretik. Most ez dicsekedés, vagy nem dicsekedés, de már van egy unokám, egy nagyon aranyos kislány, és amennyire az elején félteték a szüleik még, hogy a napszöge is hogy süt rá, az sem volt mindegy, azóta egy kicsit radikál változott a helyzet, most már simán mezitláb bejön a nagypapa kertjébe, és szüretel, málnát meg, amit talál, és ahogy leszette, meg is ette. Éppen zöldborsom nincsen sajnos, de bíz Istenem megenni a zöldborsót is úgy nyersen, mert ilyenek a gyerekek, és ráadásul édes. Én nagyon szeretem a zöldborsót, régen persze csak a zöldborsó borsó formáját ismertem, aztán később megismertem azt, hogy ezt héjastól is meg lehet enni, amikor friss és üde. Persze, csak a zsengét, és nagyon-nagyon jó, nagyon finom, sőt, az különböző grillezve is lehet, köretnek is, párolva is, nagyon jó.
0: Na bocsánat, az, hogyha grillezed, akkor az csak egy kis vajon átfuttatod, ugye, egy pillanat
1: alatt? Persze, tehát nem szenesítem meg természetesen.
0: Aha, mert hogy az annyira kis zsenge, hogy...
1: Így grill zöldségbe gondolom, ilyen mix grill zöldségbe, tehát ebbe rakok a héjas zöldborson, tényleg a héjas kis zöldborson kívül egy kis sárga répát, egy kis édes burgonyát, egy kis paprikát, és azoknak mind nagyon rövid idő kell ahhoz, hogy tényleg egy vajas kis grillezésen működőképes legyen, ez csak én mellékes ebben a pillanatban, de vissza kell térjek az elejére. Nem szívesen mondom ki, de a franciáknak köszönhetjük részben ezt a dolgot.
0: Nem is értem, miért ezt a zöld borsót ezek után, te, aki...
1: De az ókori görögök és rómaiak intézték el, hogy ez legyen, de ők megszárították és úgy rákcsálták, aztán a reneszánsz idején...
0: Érdekes, hogy szárítva, bocsánat, tehát, hogy mint egy ilyen chipset, vagy...
1: Ő nekik valami ilyen volt, tehát nem nyersen ették, hanem szárítva, valamiért ez jött át akkor, de aztán később a franciák a 16. században hozták, valahogy összeszedték magukat, és rájöttek, hogy ez a zöld borsó milyen jó, aztán ebből olyan divat lett, hogy a napkirály a 16. Lajos udvarában az volt az őrület, hogy ki tud minél előbb a saját kis kertjébe borsót termelni, hogy az megérett. Voltak ilyen kis hóbortok, úgyhogy mindenkornak voltak jó vagy rossz hülyeségei, ez például egy érdekes és jó hülyeség volt. Én azt mondom, hogy ez nagyon tetszetős és ötletes. De visszatér a zöldborsóval, a magyarok szeretik a zöldborsót. Az étteremből indulok ki, tehát a zöldborsó leves a sztár, a zöldborsó főzelék sztár.
0: Bocsánat, ezeket klasszik módon csinálod? A borsó főzeléket például? Ez a habarásos?
1: Nagyon jó, hogy mondod. Én a kollégáimat utána egy kicsit kiakasztottam, azt rájöttek, hogy nekem van igazam.
0: Na.
1: Pedig miért is gondolhatták másképp. És a zöldborsó főzeléket elkészítettem úgy, hogy önmagával sűrítettem vissza.
0: Én úgy szoktam
1: vissza,
0: azért kérdezni.
1: Ezerszer zöldebb, ezerszer jobb íze van. Egy cseplisz nincs benne.
0: Igen.
1: És, de viszont van benne egy kis tejszín, meg ilyen kis apróságok,
0: és
1: hogy ez azért jó legyen. És nagyon finom.
0: Én is így csinálom mostanában, csak több borsó kell hozzá, ugye nyilván, mert nincs egy
1: töltelékanyag. Na bum. És akkor
0: megvettem ugyanazt az adagot, aztán ebédre elfogyott. Nem mondom, akkor
1: igen,
0: így jártunk.
1: Hát akkor nem a csiriszt teszed hozzá,
0: igen,
1: hanem a zöld borsó. Viszont én most egy másik recepttel készülnék,
0: igen,
1: vagy készültem, ami szintén egy nagyon finom. Ez például egy nagyon jól passzol sült halakhoz, vagy grillezett húshoz. Ez nem más, mint borsópüré mentával és feta sajttal. Hasonló módon, tehát az egész megvan vajon párolva, kis fokhagymával, kis mentával. A mentát végén rakjuk bele olívaolajon is lehet indítani. Citromlét is rakunk hozzá, egy kis só meg bors azért szükséges, egy csöpp víz, hogy éppen ellepje, és amikor nagyon gyorsan megpúl ez a borsó, akkor az egészet pürésítjük. Ha lehet, akkor a kuttergéppel, de ha még finomabbat akarunk, amikor még át is passzírozhatjuk, és amikor kész vagyunk, akkor rakjuk hozzá a mentát, az sem probléma.
0: De teljesen picire összeaprítod, ugye?
1: Abszolút, így van. És akkor ezt a végén, amikor kész van, a passzírozás előtt rakom hozzá a feta sajtot. Lehet a végén is, csak akkor ilyen kis rusztikus lesz,
0: igen, az
1: ki hogy szereti. De én előtte beleraknám, és belerakom, és passzírozás együtt lesz a feta sajttal, és akkor ez a feta sajt is ad neki egy különleges íz. És ez egy köret, egy egyszerű köretelem, tehát ez az a fajta köret, amikor nézzük, hogy fine dining, vagy a legutóbb hallottam az egyik ilyen főző műsorban szegény versenyző párja, akit kívül interjúoltak meg a fine diningot, azt mondja, de a fine dininget azt nem értük, ez hülyeség. Úgyhogy teljesen egyet értettem vele. Na ez a fine dining kategóriában. Ezt lehet úgy kenni, meg hajlítani a tányéron, meg egyebek, de ráadásul ez finom is. Nagyon egyszerű, 15 perc alatt kész vagy vele.
0: Rendszeres fogyasztója leszek.
1: Benne van az, hogy keresed a méhűtőbe 10 percig a zöldborsot, és 5 perc alatt kész az étel.
0: Úgyhogy jaj, de jó, imádom az ilyet, nagyon-nagyon-nagyon jó.
1: Frappáns étel lesz. Úgyhogy ezt merem ajánlani, zöldborsót, nem csak leves, nem csak főzelék, hanem nyugodtan gondolkozunk el, akár ilyen grillzöldség mixbe, akár ilyen krémesen, nagyon finom tényleg is.
0: Annyira kedvet kaptam, pedig pár nappal ezelőtt főztem, de hát most akkor ez a feta sajtos verziót kipróbáljuk. Ha valaki úgy gondolja, hogy elfelejti a receptet, akkor kattintson a Anti Chef, az Amatőr Facebook oldalra, és akkor fotókkal, leírással, mennyiségekkel minden ott lesz. Anti, köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb.
1: Nagyon szívesen.

0: Szendi Hajni vagyok, elérkeztünk a kilométerkőhöz, irány London, amiről már nagyon-nagyon sokat beszéltem. Megnéztük, hogy egyáltalán hogy alakult ki London, és lett az, ami ma. Aztán beszéltem az ikonikus helyekről, az ikonikus dolgokról, például a fekete taxikról, és persze a királyi családot is meglátogattuk már. Viszont, hogyha valaki Londonban jár, akkor nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy azért a kultúrát is beszippantsa magába. Mert hogyha Londonról beszélünk, nem csak a ködös Temzeparti városra kell gondolni, hanem a világ egyik legfontosabb kulturális központjára is. Mert hogy London egyszerre őrzi történelmi örökségét és mutatja a legmodernebb irányzatokat is a művészetek szinte minden területén. A város gazdagsága abban rejlik, hogy a múlt és a jelenét bizony-bizony kéz a kézben jár. A színház művészet kapcsán megkerülhetetlen William Shakespeare neve a Globe Színház, amely eredetileg a 16. században épült, ma újjáépített formájában fogadja a látogatókat. Itt átélhetjük, hogy hogyan játszották a korabeli színészek a világirodalom legnagyobb drámáit. A Globe élménye nem csupán előadás, hanem bizony időutazás is. A nézők a nyitott tető szerkezet alatt ugyanúgy érezhetik magukat, mint Shakespeare közönsége több mint 400 évvel ezelőtt. A múzeumok és galériák Londonban szinte önálló világot alkotnak. A British Múzeum a világ egyik leggazdagabb gyűjteménye. A Rosetti kő, az ókori egyiptomi múmiák, a görög Pantheon frízei mind-mind itt láthatók. A National Gallery a Trafalgar téren olyan mesterek képeit őrzi, mint Van Gogh, Leonardo da Vinci vagy Monet. Ha valaki a modern művészetre kíváncsi, annak kihagyhatatlan a Tate Múzeum, amely egy régi erőmű épületében kapott helyet, és a 20.-21. századi alkotásokat mutatja be a világ minden tájáról. London zenei élete szintén legendás. Innen indult világhódító útjára a Beatles és a Rolling Stones, akik meghatározták az egész popkultúra fejlődését. A 70-es években London adott otthont a punk forradalmának is, melynek lázadó szelleme a mai napig érezhető. A Britpop mozgalom pedig a 90-es években olyan zenekarokat emelt a csúcsra, mint az Oasis. London zenei világában egyszerre élnek egymás mellett a klasszikus koncertek, a rock legendák és a legújabb klubzenék. Az irodalom szerelmesei is otthon érezhetik magukat Londonban. Dickens itt ábrázolta a 19. századi társadalom sötétebb és derűsebb arcát is, míg Sir Arthur Conan Doyle megteremtette Sherlock Holmes figuráját, akinek lakcíme ma is turisták ezreit von. És persze ott van Harry Potter Londonja is, a King's Cross pályaudvar 9¾ vágánya, amely a Warner Bros. Stúdió is, ahol a filmek kulisszái életre kelnek. A gasztronómia terén London sokáig a tradicionális fish and chips otthona volt, de ma már egy valódi multikulturális konyha. Az indiai köriházak, a kínai negyed éttermei, a közel-keleti és afrikai ízek mind részei a londoni mindennapoknak. Ez a kulináris sokszínűség is tükrözi a város sok nemzetiségű lakosságát és nyitottságát. London kulturális világa tehát végtelenül gazdag és sokrétű. A klasszikus művészetek, a modern irányzatok, a világhírű irodalom és zenei örökség mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Londont egyszer látni kell.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szépen.

Szendi Hajni vagyok, és a folytatásból kiderül, hogy melyik az a város, ahol egyáltalán nem közlekednek autók. Nos, Amerikáig utazunk el, ahol a Mackinac-sziget az a hely, ahol tulajdonképpen olyan, mintha egy egészen másik korba cseppentünk volna bele. A Huron-tó és a Michigan-tó között egy kis szorosban fekszik ez a sziget, és már több mint egy évszázada autómentes. A kerékpározás és a gyaloglás mellett a lovak jelentik a fő közlekedési eszközt. A sziget megközelítése sem egyszerű, vagy charterjárattal, vagy a szoros átszelő kompal lehet oda eljutni. A szigetet átszövi több tucat mérföldnyi túraútvonal, itt kóstolható meg Amerika egyik legjobb desszertje, és megtekinthető számos történelmi látnivaló is. Ez az összesen 10 négyzetkilométeres sziget nagyon fontos stratégiai pont volt a nagy tavak vidékén, ahol az őslakos sok közössége után a francia, majd a brit és az amerikai kereskedők és a katonák is megtelepedtek. A szigeten a megélhetést elsősorban a szörme és a prémkereskedelem jelentette régen. Ennek a sokszínű örökségnek a nyomait egyébként ma is őrzi a település, ahol a történelmi erődítményektől és a régi kereskedőházaktól kezdve az őslakos kultúrát bemutató kiállításokig mindent meg lehet nézni. A sziget több mint 80%-a egyébként egy nemzeti park része, ahol a sűrű erdőket, juharasok, bükkösök, örökzöldek díszítik. A partokat pedig a nagy tavak évezredes eróziója formálta látványos mészkő alakzatokká. Az egyik legfontosabb helyi látnivaló egyébként egy olyan épület, amely több mint 240 éves, és a Huron-tóra és a kikötőre lehet belőle kilátni. Érdemes felfedezni a történelmi belvárost, és hát tulajdonképpen a Grand Hotelt is, amely a viktoriánus építészetéről híres. Amikor az ember megnézi az itt készült képeket, hát azt gondolja, hogy ez nem is ebben a században készült, pedig de...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
2: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőr alezredes a Szabolcs-Szatmár Bereg-Vár megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta. A szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
4: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
3: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyíregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlen játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolj be a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Többnyire tiszta derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk marad, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett is több órára kisüt majd a nap. Élénk szélben 28-31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Legközelebb egy óra múlva jönnek majd friss hírek, itt a 103.9 Best FM-en Demeter Diának a mostaniakat is köszönjük szépen. Remélem ezt az órát is még együtt töltjük. Én Szendi Hajni vagyok, hamarosan hozom a mai nap szellemi útravalóját, aztán Pallagi Alexandra dietetikussal az alvás lesz a témánk, és beszélek majd a zöld hályogról is, búcsúzásképpen pedig hozok egy jó nagy csokor programot a következő napokra. Szendi Hajni vagyok.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Augusztus 28-a van, és ezen a napon született Robert Merle 1908-ban, és 2004. március 27-én hunyt el a francia író, tehát nagyon szép hosszú élete volt, 95 évig élt. Az akkor még francia gyarmat Algériában született, aztán a párizsi Sorbonon szerzett képesítést angol irodalomból. Rövid ideig harcolt a II. Világháborúban, és 3 évet töltött német hadifogságban. Szabadulása után egyetemen tanított, és megírta első regényét, a háborús élményeit feldolgozó Két nap az életet, amely meg is kapta a legrangosabb francia irodalmi elismerést. Az 50-es, 60-as években ismert baloldali elkötelezettségű íróvá vált, könyvet írt Fidel Castro-ról is, illetve az algériai forradalomról és annak vezéreiről. Világszerte elismertséget szerzett politikai fantasztikus regényeivel, amelyekben kora politikai és társadalmi problémáit mutatta be sci-fi díszletekben. Ezek közé tartozik az Állati elmék, a Malevil vagy éppen a Védett férfiak. 13 kötetes történelmi regény sorozata, a francia história Magyarországon is az egyik legtöbbet olvasott francia íróvá tette. Mivel Merle, Robert Merle ezen a napon született, így tőle származik a mai nap gondolata, amely így szól: a szerelem olyan illúzió, amit a vágy és az élvezet táplál.

0: törődünk az egészségünkkel, jön nálunk a kalóriadó Pallagi Alexandra dietetikussal. Szia Szandi, üdvözöllek!
1: Szia Hajni, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
0: Én imádok aludni, megmondom őszintén, húzom, halasztom, jó későn fekszek le, de nagyon szeretek aludni, és jót is alszom, de néha vannak olyan időszakok, amikor nehezebben alszom el, felkelek reggel, olyan vagyok, mintha nem aludtam volna. Én azt gondolom, hogy az alvás, a stresszmentes életmód, az egészséges táplálkozás és hát a mozgás mellett kulcsfontosságú, hogy jól működjünk a szervezetünk, nem? Pontosan. Egyáltalán mennyit kell nekünk aludni? Mi az ideális?
1: Hát nehéz erre konkrét választ mondani, de alapvetően a szükséges alvási idő egyén függő, de nagyjából 7-9 órára tehető, és egyébként teljesen egyetértek veled, az életkor előre haladtával egyre inkább felértékelődik ez a tevékenység. Még gyerekkorban harcolunk a délutáni alvás ellen, a korai ébredés lehetőségéért, és fenn akarunk maradni legalább éjfélig szilveszterkor, felnőttkorban mindent megadnánk egy ebéd utáni sziesztáért.
0: Bár az ebéd utáni sziesta, én nem tudom, hogy ez kinél hogy működik. Apukám elalszik, föl kell, képbe van. Tényleg, működik. Én lefekszek, alig bírok elaludni, pedig azt hiszem, hogy mindjárt elalszok, de nem siker, nagyon küzdök a sziesta alvásáért, és ha nem csörög a telefonom, és nem ugat a kutya, és elalszok, ha fölkelek, én olyan vagyok, mint akin átment egy úthenger. Nem tudok bebútolni 2 órán keresztül, tehát nekem nem való az ebéd utáni alvás, hogy ez mitől van vajon?
1: Hát ez is teljesen egyén függő, tehát hogy tényleg valakinek arra van szükség, hogy az éjszakát végig aludja, lehetőleg ébredések nélkül, és teljesen a toppon van napközben, és valakinél meg kifejezetten előnyös és jót tesz egy kis délutáni szundi. Egyébként lehet ennek előnye is, de nyilván annak nincs hátránya, hogyha délután nem szundizunk, akkor, hogyha az éjszakai alvás az rendben megtörtént.
0: Sokan szokták azt csinálni, hogy egész héten iszonyatosan pörögnek, alig alszanak, és akkor azt mondják, hogy na majd a hétvégén bepótolom, de én azt olvastam, hogy ez nem működik. Tehát olyan nincs, hogy a hétközben elvesztett alvásidőt bepótolom a hétvégén, például egy ebéd utáni 2-3 órás alvással.
1: Hát igen, azért fontos lenne a rendszeresség. Ugye az alvás alatt regenerálódik a testünk, intenzív fehérje szintézis történik, felépítő folyamatok zajlanak, illetve feldolgozzuk a napközben történik. Felkészülünk a következő napra, tehát hogyha a hétközben ez nem megfelelő, akkor nyilván már nagyon, nagyon kifárasztjuk magunkat a hétvégére, és nem ez lenne a cél, illetve a szervezetünket is megterheljük, tehát fontos lenne a rendszeresség. Nyilván előfordul olyan, hogy egy-egy nap kiesik, kevesebbet alszunk, elmegyünk éjszaka a barátokkal, bennünk valahova, de egy-egy nap az nem fogja felborítani a felépített ritmust.
0: Uh-huh. Olvastam arról, hogy aki keveset alszik, vagy rosszul alszik, az hajlamosabb a hízásra, ez így van?
1: Igen, ez lehet így. Ugye a lefekvés előtti étkezés is befolyásolja az alvás minőségét, majd erről is beszélhetünk, de ugye az alvás minősége hatással van az étkezésünkre. Hogyha nem alszunk eleget, vagy mondjuk lehet, hogy 10 órát az ágyban töltünk, de óránként ébredünk, tehát nem minőségi az alvás, következő nap fáradtabb lesz a szervezetünk, és hogyha a szervezetünk fáradt, akkor energiadúsabb ételeket fog megkívánni, aminek nem nagyon tudunk ellenállni. Tehát vagy az van, hogy nagyon zsíros, magas energiatartalmú ételeket, gyors ételeket eszünk, vagy a nasi utáni vágy nő megint csak meg, amivel megint plusz kalóriákat tudunk bevinni, és ezáltal, hogyha ez ugye hosszú távon áll fenn, akkor a hízás lehetősége is nő. Nem beszélve arról, hogyha valaki tényleg nagyon-nagyon rosszul alszik az éjszaka folyamán, megéhezik éjszaka, aki megy a hűtőhöz, bekap egy-két kekszet, egy-két felvágottat, csak egy szendvicset megeszik, akkor ezek az éjszakai nassolgatások szintén ugye hozzájárulnak a hízáshoz.
0: Na, vissza fogunk még térni az alvásra. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen!

Semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcs nálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

Szendi Hajni vagyok, és a következő percekben egy olyan betegségről lesz nálunk szó, amelyet gyakran neveznek a látás csendes tolvajának is. Ez pedig nem más, mint a zöld hályog, van egy orvosi neve is, a glaukóma. Ez a betegség alattomos. Sokáig ugyanis szinte semmilyen tünetet nem okoz. Az emberek gyakran csak azt veszik észre, hogy már jelentős látáskárosodás van náluk. A zöld hályog lényege, hogy a szemben lévő folyadék, az úgynevezett csarnokvíz nem tud megfelelően elfolyni. Emiatt a szemen belül a nyomás megemelkedik. Ez a magasabb nyomás fokozatosan károsítja, szépen lassan, de kitartóan a látó ideget, amely az agyba továbbítja a képet. A legnagyobb probléma, hogy a látó ideg károsodása visszafordíthatatlan. Ami elveszett a látásból, azt már nem lehet helyreállítani. Éppen ezért kulcsfontosságú a korai felismerés. A glaukóma több formában is jelentkezhet. Van a nyitott zugó glaukóma, amely lassan, alattomosan fejlődik ki, és van a zárt, amely hirtelen, erős fájdalommal, látásromlással, fejfájással járhat, hihetetlenül ijesztő lehet. Ez utóbbi sürgősségi állapot és rögtön orvosi beavatkozást igényel. A tünetek sokszor nem is egyértelműek. Előfordulhat, hogy a beteg csak azt veszi észre, hogy beszűkül a látótere, mintha a perifériás látása elsötétülne. Néha színes karikákat lát fényforrások körül, vagy gyakran fáj a feje. A kockázati tényezők közé tartozik az életkor, 40 év felett nő meg a veszély. A családi halmozódás is számít. Ha rokonok között előfordult zöld hályog, akkor érdemes rendszeresen ellenőriztetni a szemünket. A magas vérnyomás, a cukorbetegség, valamint bizonyos szembetegségek is növelhetik a zöld hályog kialakulásának kockázatát. A diagnózis mindig szemészorvostól jön, a vizsgálat során megmérik a szemnyomást, megvizsgálják a látóidegfőt, ellenőrzik a látóteret. Ezek együtt adják a teljes képet. A kezelés célja pedig nem a gyógyítás, hiszen a már elveszett látás, ahogy mondtam, nem tér vissza, hanem arra irányul, hogy lelassítsák ezt a folyamatot, vagy ha lehet, meg is állítsák. Ennek egyik módja a szemcsepp. Ez csökkenti a szemnyomást. Hogyha ez nem elegendő, akkor lézeres vagy műtéti beavatkozás is szóba jöhet. Nagyon-nagyon fontos, hogy a beteg pontosan és következetesen használja az orvos által felírt szemcseppeket, úgy nem hat, ha ott van a hűtőben. A kezelés élethosszig tart, és rendszeres kontrollvizsgálatok elengedhetetlenek, amikor mindig megnézik, hogy éppen hol tart a betegség. A zöld hályog tehát egyáltalán nem játék, mivel sokáig tünetmentes lehet. A megelőzés kulcsa a rendszeres szemvizsgálat. 40 év felett mindenkinek ajánlott időnként ellenőriztetnie a szemnyomást, meg akkor is, hogyha semmilyen panasza nincs. Ha időben felfedezik, a zöld hályog jól kezelhető, és a látás hosszú ideig ma már megőrizhető. Ha viszont későn derül ki, tehát csak akkor megyünk az orvoshoz, hogyha már az említett tünetek valamelyikét tapasztaltuk, akkor bizony már hát nehezebb a dolgunk. Ha későn derül ki a baj, a látásromlás végül akár teljes vaksághoz is vezethet. Összefoglalva tehát, a zöld hályog egy alattomos, de kezelhető betegség, fontos az odafigyelés, a rendszeres szűrés és az orvosi utasítások pontos követése. Így a látás tolvaját meg lehet állítani, és a szemünk világa hosszú távon is megőrizhető.

Jönnek a hírek pillanatokon belül, itt a 103.9 Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én elbúcsúzom, és jó hétvégét is kívánok, de előtte még hozok programokat. Megnyílt Nyíregyháza önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ közös szervezésében a képzőművészeti ösztöndíjasok kiállítása. Endres Ágnes díszlet és jelmeztervező, Gabuja Márta keramikus iparművész és Homoródi Éva festőművész alkotásait lehet megtekinteni Nyíregyházán, a Págyura teremben. Szerintem érdemes, egészen szeptember 26-áig ezt megtehetjük. Zenesóstón, hát igen, a 10. évad elindult ugye már június 20-án, és folyamatosan egymást érték a programok és a koncertek, lassan pedig elbúcsúzik az Élő Zene Művészeti Egyesület szervezésében megtartott program sorozat. A záró akkord augusztus 28-án szombaton lesz, amikor is a Mítosz zenekar játszik rock muzsikákat, szóval ez mindenféleképpen érdekes lesz. Aztán, ha már beszéltem kiállításról, van még egy. Lubo Guman képzőművész Szlovákiából hozza el az alkotásait, 64. fej ez a kiállítás címe, és augusztus 29-én, tehát holnap nyitják majd meg délután a Váci Mihály Kulturális Központban. Maga a kiállítás szeptember 27-ig látható. Jön az első Kovács Bütyök élmény akvatlon bajnokság augusztus 29-én szombaton, tehát majd holnap a Bújtosi Városligetben lesz úszás, futás egyénileg vagy váltóban, érdemes tehát egy kicsit sportolni is a hétvégén. De két családi napot is felkereshetünk, mert hogy jön a családi nap a Kállai gyűjteményben holnap 9 és 5 óra között a Mohácsi csata évfordulójának napján grandiózus Mohács 500 emlékkiállítás veszi kezdetét, lesz ingyenes tárlatvezetés, online szabadulószoba, játékos foglalkozások és fotósarok, és tartanak Nyírszőlősön is családi napot a Kollégium úti közösségi parkban 10 és 13 óra között. Ügyességi játékok, kézműves sarok, lufi hajtogatás, klaksátor, kvízjátékok és ugrálóvár várja majd a kiérkezőket. 6. alkalommal lehet futni majd, akkor jön ugyanis a 6. Nyíregyházi futófesztivál most szombaton és vasárnap. Szombaton motivációs estet is tartanak, vasárnap lesz maga a futófesztivál, a helyszín pedig nem más, mint a Kossuth tér. További programok a www.bestfmnyiregyhaza.hu-n. Most jönnek a hírek Demeter Diától, aztán a műsorvezető Dékán Pisti lesz. Én nagyon kellemes szép hétvégét kívánok, sok élményt és pihenést, vagy ezek kombinációját. Találkozzunk hétfőn, az még pont augusztus lesz, délelőtt 10-kor. Szendi Hajni vagyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó rádióreklám nem mond el mindent. Egy dolgot mond el, de azt jól, hogy megjegyezd. Ebben tudok neked is segíteni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmeség, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az IAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita, a könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
3: Ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutilizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
2: Többnyire tiszta, derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk marad, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett is több órára kisüt majd a nap. Élénk szélben 28-31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

A hölgy orgánuma, Lutrisa Meknél egyébként, olyan, minthogyha egy afroamerikai énekelne, de egyáltalán nem igaz. Óriási adottság ez. Ricky Martinnal, Christina Aguilerával folytatjuk az időjárási előrejelzésekből, pedig kihámozható, hogy a 30 fokot nyaldossuk, és a folytatásban már nem változik a hőmérséklet. Lefelé fogunk kúszni, a szél az mérsékelt, most még keleties, aztán majd fordulunk, déli, délnyugatias széllel számoljon majd a mai nap utolsó óráig tekintve. A holnap reggel is tart, 17 fok környékén indulhat, ez egész jónak mondható. Az allergiások helyzete nem jó, a mai napon sem, a gombák és a parlagfű magas szinten, míg a csalánfélék, a kenderfélék és a libatopfélék közepes szinten, Nyíregyháza levegőjében a pollenskálát tekintve, úgyhogy az allergiásoknak, többek között nekem is, azért jönnek majd bosszús napok, készüljön ezzel, számoljon ezzel is, és jöjjenek a dalok is. Méghozzá Ricky Martinnal, Halott pénzzel, Olá Helénával a Szétszeretlek után, itt az East 17.

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat. Hey, what's wrong with you?
1: You're looking kind of down for me. Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Egy kis dúdolózás, egy kis lazítás a pénteki melóban, ne jóval So Sick, melyet hallottunk, és nézzük a hírt. Baba bőrze. Hát én azt gondolom, nagyon sokan élünk a lehetőséggel, pláne így az iskola kezdés kapujában. Szerintem ez egy nagyon jó program lesz, ez majd szeptember 6-án, méghozzá 6 és 14 óra között a helyszín. Nagyjából a megszokott, a Buzatéri piac csarnok hátsó fedett területén adják a helyszínt, ide lehet majd menni vásárolgatni, kincseket keresni, vagy árulni, hogyha úgy érzi, hogy nagyon sok minden felesleges cucc van otthon, mely még másnak hasznos lehet. A bababőrzével kapcsolatos infókat megtalálja a nyíregyháza.hu-n. Regisztráció köteles, az árusítás, időben kell lépni. Szeptember 6 tehát Szakács Gergővel elkezdem, és a Janet Jackson féle That's the way love goes is itt. A fél három, kopog a hajnal, a fejembe merülve.

ajánlás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Dalát hozhattam, hallgattuk a megszakadt, után majd Coolióval folytatjuk itt a péntek délután, számolgatunk 1-2-3-4, előtte meg beszélgessünk a Gyereket a magasba programról, mely hát nagyon régóta itt van, és azt gondolom nagyon sokan szeretjük ezt a programot, ugye nyilvánvalóan itt a közösségépítés, a család ünneplése, a gyermekek ünneplése a fő cél. Ez egy olyan nap, amikor összegyűlünk mi szülők, egy pillanatra megemeljük a srácokat ezzel közölve, mutatva a világnak, hogy mennyire büszkék is vagyunk, hogy mennyire fontos számunkra a család, a Gyereket a magasba, szeptember 26-án, tehát durván egy hónap múlva lesz. A tavaly is tök jó volt, javarész gyermekműsorokkal, az idejére is nagyjából így kell számoljunk. Pontos programot még nem, de beszámolót már a nyíregyháza.hu-n olvashat. Azt már előre tudhatjuk, hogy ez egy szombati napra esik, úgyhogy érdemes ezt azért bevésni a naptárba. Szeptember 26, tehát Gyereket a magasba, és folytatjuk Coolióval, Kelly és a Trick Me is itt velünk mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És mindjárt 3 a hét utolsó pizzamafiás játéknak is teret adunk. Ma is megnyerheti valaki a szuper pizza menüt a Gusztóval és a bolognész pizzákkal, úgyhogy érdemes figyelni, ne feledje a regisztráció, mindösszesen egy hozzászólás, mert Facebook oldalunkon kell megejteni a Best FM Nyíregyháza. Részleteket hozok 3-kor.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mi lenne, ha a következő vevőd már úgy keresne rád? Igen, ezt a céget már ismerem. Na ebben jó a rádió.
3: Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
5: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, bálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sitt. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is marad ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Többnyire tiszta derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk maradt, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett is több órára kisüt majd a nap. Élénk szélben 28-31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 perccel 3 óra után ez már a Pizza Mafia játéka, amely egészen 4 óráig tart itt a Best FM-en. Ma is keresnénk bejegyzésünket. Best FM Nyíregyháza Facebook oldalán. Ne feledje, a héten utoljára játszunk, és így a hétvégi pizzákat érdemes bebiztosítani. Segít ebben a szuper pizza menü. Na, még én levél.

Complicated Avril Lavigne-től itt a legnagyobbak között, aztán pedig a végtelen perceit a Kelemen kabátban csapatával élhetjük át, a játékot pedig már megtalálja a Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza, ne feledj, ott kell ma is hozzászólni, ha szeretne részt venni játékunkban, melynek végeredményeként valaki majd gazdagabb lesz a Super Pizza menüfejelben a Gusztóval és a Bolognese pizzákkal. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi a kedvenc virága. Így már a üzeneteket, akár képeket, sztorikat is nagyon szívesen olvasgatok. Ne feledje mindenki, aki hozzászól. Regisztrálom, aztán majd sorsolok, és így derül ki, hogy ki lesz az, aki hazaviheti a Pizza Mafia nyereményét. Kelemen kabátban dalával közben folytatjuk a végtelen után. Lisa Stanfield és a New Level Empire-ék is betoppannak még a felhők alatt a draft átiratát.

Felhők alatt a New Level Empire-től. Elsőre egyébként nekem se villant be, hogy ez egy draft dal, aztán majd, amikor többször sikerült meghallgassam, akkor úgy derengett, hogy én ezt már hallottam valahol. Hát nagyjából így élhettük meg ezeket a perceket. Szerintem nagyon jó volt Florida folytatásként, aztán pedig majd Rácz Gergő Sziszivel énekel. Ja nem, ez lesz a dal címe egyébként. A kedvenc virága érdekel a mai játékunkat illetően, egy nagyon egyszerű játék itt a péntekben, egy nagyon könnyű lehetőség, egy nagyon kézzel fogható ajándékért, hiszen a szuper pizza menü már holnaptól át is vehető, akár egy szombati vacsi vagy ebéd is lehet ebből, és mivel két pizzáról van szó, azt gondolom mindenki jól fog lakni. A Gusto és a bolognese pizzák érkeznek majd a nyertesnek. Pontosabban el kell érte menni, és meg kell várni, hiszen ezek frissen készülnek. Nézzük az üzeneteket. Itt van Javel, ő volt a leggyorsabb, aki válaszolt, azt írja Orhidea. És talán, hogy ma ne olvassak fel minden üzenetet, tényleg csak az eszenciát hozom. Henrietta üzenete mindenképpen érdekes, azt írja mindegyik. Hát igen, a virág szerintem mindegyik szép. A gyöngyvirág, Veronika kedvence. Sokan a tulipánra hajaznak, és itt egy érdekes üzenet Szabolcstól, Lonc. Ő egy kicsit megcsavarta, hát így várok üzeneteket hozzá, szólásokat, ne felejtje mindenkit, regisztrálok, és közben jönnek a dalok. A Flowrider énekel a Good Feeling után Rácz Gergővel, meg CG Louise-zal.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Sweets for my sweet CG Louis-zal, itt a legnagyobbak között ez a Best FM, és jönnek továbbra is a hozzászólások a játékunkra, melyet Facebook oldalunkon talál, és melynek végeredményeként majd sorsolás útján valaki gazdagabb lehet a Super Pizza menüvel, a Gusto-val és a Bolognese pizzákkal. Arra voltam kíváncsi, hogy mi a kedvenc virága is. Ilyenkor azért záporoznak az üzenetek, javarészt egyszavas válaszokkal, orchidea, rózsa, tulipán, blabla. És hát mindenki belekerül virtuális kalapunkba. Néhány üzenet azért mindenképpen érdekes. Itt van például Ildikói, aki egy képet csatolt gyönyörű orchideáiról, és persze hát azt írja, hogy orchidea. Egyébként ez egy olyan virág, ami amellett, hogy nagyon szép, amellett, hogy igazából igénytelen, hihetetlenül hiszt is arra a helyre, ahova lerakjuk, és talán másra nem is kell figyelni, hogy jó ablaknál legyen, kellő mennyiségű folyadékot kapjon, és akkor gyönyörű lesz egyébként, ez tényleg nagyon szép. Meg is értem Ildikó válaszát. Jolánéknál a kertben pedig szerintem legalábbis ott gyönyörű rózsa van. Érdemes azért megnézni a képet. Szerintem még a virágosnál sem lehet ilyen gyönyörűt venni. Hát így várom üzeneteit, hozzászólásait, mindenkit regisztrálok, és közben hallgatjuk a legnagyobb dalokat. Vastag Tamást most, a Soha még után, Michael Jackson, és majd a Varázsjel Bonbonnal.

változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Bon csapata és Szolnoki Péter hangja még nagyon sokáig itt cseng a fülünkben elvesztését. Egy jó ideig szerintem nem sikerül pótolni a pop iparban. Ez volt tehát a Bonbon, a Segivel pedig folytatjuk a Sexy Lady előtt. Nézzük a játékot, mert Facebook oldalunkon ma is utolér Best FM Nyíregyháza. Itt kell hozzászólni a képhez, méghozzá mi a kedvenc virága. Ha ezt megteszi, tudom regisztrálni a játékba, és így nyerheti meg majd a szuper pizza menüt. Nagyjából 20 perc múlva. Ez nem egy kifejtős kérdés, és igazából látszik is, sokkal több üzenet érkezik. Egy szavakat hamarabb oda bigyeztünk, én azt gondolom, bár egy kicsit ez ilyen ölembe esik nyeremény lesz így egy szóval. Na de hát ez ilyen, ugye? Ezt szokták volt mondani. Nagyon sokan a pipacsot, jóval többen a tulipánt, rengetegen a rózsát is. Szinte megszámlálhatatlanul sok az orchidea, mint üzenet. Én azt gondolom, hogy ha virágárus lennék, akkor ezt azért érdemes így nézni, hogy körülbelül mi a kedvenc a hallgatói táborban, ha más nem csak segítséget adhat egy jó kis csokor összeállítására. Frézia. Ez már egy férfi üzenet, méghozzá Leventéjé. Emellett még egy úri ember, egészen pontosan Tibor, azt írja Jászmin. Gábornak a rózsa a kedvence. Ugye most már az a világ van, amikor a férfiak is kaphatnak rózsát, és tökre örülünk neki, úgyhogy hölgyeim, akár ezzel is lehet élni egy szülinap, vagy egy évnap kapcsán. Bár a üzenete itt a folytatásban is mi a kedvenc virága, közben pedig elmegyünk dalolászni a Segivel, Art Avenue-val, aztán nem sokára majd a nyertessel érkezem, pontosan 4 előtt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez már a finish vonal, amikor is érkeznek majd a legfrissebb hírek Diától itt a Best FM-en, aztán pedig majd a közlekedéssel foglalkozunk, hogy segítsem az úton lévőket. Még előtt zárjuk le a pénteki játékot, és tudjuk meg, hogy ki a szuper pizza menü, mely már holnaptól át is vehető a srácoktól. Oda megy, mondja, hogy itt nyert a Best FM-en, mikor, mondja a nevet is. Már sütik is frissen, ropogósan a szuper pizza menüt, a gusztót és a bolognész pizzákat, tehát egy kicsit várni kell, és akkor majd jó étvágya a fogyasztható. Arra voltam kíváncsi, mi a kedvenc virága, és általában ez egy nagyon egyszerű játék, az ilyen stílusú játékok nagyon egyszerűek és pörögnek is rendesen. Egy szavas válaszokat szoktam kapni, melyet én annyira nem szoktam szeretni, na de hát ilyen játéknak is lenni kell. A nyertes üzenet Görög Viola Andreától kaptam. Jó étvágyat kívánok! Öné a szuper pizza menő, a hétre lezárjuk a játékunkat. Hétfőn azonban újra várom, újabb kérdéssel, és persze nyereménnyel, és most pedig jöjjenek akkor a közlekedési hírek. Dia, te jössz!
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőralezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiónknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
5: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
4: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a TAI kártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyíregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlen játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB egy második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolva a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Többnyire tiszta derült időre készülhetünk, majd a délutáni órákban növekedhet meg kissé a felhőzet, csapadék kialakulására azonban itt Nyíregyházán sem kell készülni. A keleties szél élénk marad, 28-31 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap egy front hatására többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet. Elszórtan záporok, akár kisebb zivatarok is kialakulhatnak, de emellett is több órára kisüt majd a nap. Élénk szélben 28-31 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra legjobbra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 óra után jöjjenek akkor a közlekedési infók. Várom hozzászólásait, észrevételeit az utakról. 33 33 33 9. Most már a Vibert használjuk, és közben hallgatjuk Sean Paul-t, a BB Burnin, után majd Kováék is énekelnek. Szép idő van, 27 fokra számoljon.

0: Töltsd be a biztonsági övet és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
2: Mindenképpen tartsuk szem előtt a passzív biztonsági rendszerek használatát. Nagyon sok baleset volt, ráfutásos baleset. A hírekből már tájékozódhatott. Előzzük meg a problémát, nagyobb oldal és nagyobb követési távolságot és persze biztonsági öveket bekapcsolva közlekedjünk Nyíregyházán. És már is mondom, hogy mire kell még készülni. Nagykálló Nyíregyháza között az épülő körforgalom olyan fázisba ért az építésével kapcsolatban, hogy most már az átmenő forgalmat is korlátozni kell. Jelzőlámpás irányításra készüljön, ezzel párhuzamosan pedig várakozásra 4-5 perc maximum, de óriási sorok alakulhatnak ki. Jó hírekről is beszéljünk, befejeződtek az útburkolat javítási munkák a Ferenc körúton, és a kis parkolás, méghozzá mai napra vonatkozólag a Szarvas utca 39-41 szám előtt érdemes készülni a gajazási munkákra, faápolási munkákra. Szerintem egyébként így 4 órával ezek már lezáródtak, de ha megcsúsztak a nyírvévé dolgozói, akkor ott még javában készülnie kell. Fontos, hogy ne álljunk az elbújázott területre. Jöhetnek kiegészítései 33-33-103-9. Tegyünk egészségünkért ma is, pénteken is csak 10 perc Dr. Móri Gyulával, Szakács Tiborral, a napfény, a barátunk, de mennyire? Ide jönnek majd a kiegészítés.

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család. Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is 103.9 Best FM.
1: Csak óvatosan, tömött utakkal készüljön, és ez csak a bemelegítő hétfő meg főként kedden azért, tehát sokkal nagyobb közlekedéssel is számolnia kell. A türelem ma is, és majd persze kedden is a legfontosabb, melyet szem előtt kell tartani, és persze az útinfók fontosak, hasznosak, számítok az ön észrevételeire is. 30 333 103 9. Közműhelyre állítás a Nádor utcában, még egy ideig számolnunk kell itt a bójázásra. Munkálatok a Lobogó utcán, a Szalag és a Törzs utcák között, itt még várat magára a munka befejezése, és hasonlóképpen van ez a Rákóczi utcán, a Szénatér irányába, Pacsirta is a Búzatér közötti szakaszon, a szélső sávnak egy részét marták fel, itt lehet haladni, de egy sávon haladhat a forgalom, számoljunk ezzel is. Jön a csak 10 perc, hogy tehessünk egészségünkért, a napfény a barátunk, de mennyire ide jönnek kiegészítések, látnunk kell, hogy a túlzott napozás vagy nap azért káros is lehet, hogy mennyire, hogy hogyan, ez most mind kiderül. Csak 10 perc.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Mórik Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
3: Vissza kell hoznunk a napfénynek a renoméját. Nekünk volt egy privát beszélgetésünk doktor úrral, és ez a mondat elhangzott, és ez nekem annyira tetszett, és különben én egyre több, most más szemüvegen keresztül vizsgálom az orvos ismerőseimet, nekünk van bőrgyógyász onkológus ismerősünk, aki nem falfehér, hanem akinek tök egészséges, szép barna színe van, szereti is a napfényt, sokat tevékenykedik kertben, imádott kint lenni, nem fél tőle. Ő is azt mondta, hogy leégni nem szabad. A mai csak 10 perc rovat már is indul, dr. Mórik Gyulát köszöntöm. Szia, doktor úr! Na, zárjuk le ezt az egészet, az, hogy oké, okay, minden jó, és akkor ennyi, azt menjünk tovább, jó?
4: Nem, mert ahogy mondtad, most rehabilitáljuk a napfényt, ez még jobb szó. Tehát azzal zártuk tegnap, hogy a napfény a barátunk. De mennyire a barátunk? Ez nagyon-nagyon lényeges dolog, mert hogy ezt nagyon nem veszük figyelembe. Tibi, a mai ember egyre kevesebb időt tölt a napon, és egyre betegebb is, csak zárójelbe jegyzem meg. Elemezd már le két mondatba, hogy te mennyit voltál a napon, mert én meg tudom mondani, hogy én gyerekként is mennyit voltam a napon, meg mondjuk az mostani gyerekek, az én gyerekeim, vagy a tieid mennyit vannak hozzánk képest a napon. Na látod.
3: Igen.
4: Na, akkor végezzünk el egy gondolatkísérletet, mert megdöbbentő lesz, jó? Tehát a 18. században nagyjából olyan 300 évet egy matróz vagy. Oké?
3: Jó.
4: Matróz vagy egy kereskedelmi hajón, ami ugye hónapokat vitorlázik egyik földrészről a másikra. Megjelenik egy halálos kóra hajódon. Először csak kilazul a fogad, vérezget az innyed. Aztán mindened elkezd vérezni, a füledből a szem, mindenhonnan vér folyik, a véralvadásod az kvázi megszűnik. Lényegében a kínok kínjával haldokolva hullanak a matrózok. És ez se, mi lehet ez? Skorbut. Tudod mi ez? Egy hiánybetegség a skorbut. Minek a hiánya? C-vitaminnak a hiánya. Megölte a tengerészek zömét?
3: Egész biztos.
4: Hát ugye ezért volt egy nagyon rettegett betegség a skorbut. Ma pedig a napfény tizedel ilyen szinten, a napfénynek a hiánya. Most én is fölkerülök, teszem azt időutazóként erre a hajóra, előveszek egy citromot, mindenkinek csöpögtetek a akármiébe citromot, és akkor ilyen félistenként néznek rá, hogy úristen, ezt a halálos korságot megfékezted, pedig semmit nem csináltál, csak egyszerűen pótoltad azt a C-vitamin, aminek a hiánya okozta ezt a borzalmas korságot. Tudod, mi a 21. század skorbutja?
3: A napfényhiány.
4: Így van pontosan, szóról szóra, na akkor most már érted, hogy ez mekkora és mekkora probléma. Mindent hazavittünk, Tibi, be a házba, az edzést, az étkezést, a játékot, mindent. Most már lassan boltba sem járunk, rendelünk, enni sem megyünk el, rendelünk. tehát igazából mindent kényelmesre állítottunk, senki nem sportol a szabadban, nem vágsz fát térire, nem gondozol növényeket, meg a ház körül állatokat, semmit. Kikaszálni senki. Tehát, és akkor mondok még szebbet, mert ez is megdöbbentő. Szeretsz házat építeni, felújítani, minél jobbat mindenből betenni. Igaz? Tehát nézzük már meg a nyílászárókat. Mi ma egy nyílászáró feladata? Tehát egy ablaktól mit vársz el?
3: Hát, hogy szűrjön. Szűrjön fényt, szűrjön, ja, és nagyon jó hőszigetelő legyen.
4: Így van. Szigeteljen, szűrjön. Na most a hő az ugye kétféleképpen jöhet be, hogyha ott közötte befúj, mint a régi parasztházaknál az ablakoknál, vagy a napfény keresztül jön az üvegen, és belül melegít, ugye? Uh-huh. Tehát igazából az új, legmodernebb üvegek már úgynevezett infravörös szűréssel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a hőt, ők ugye nem ellened vannak, elvileg gyakorlatilag megölnek, tehát a hőt sem engedi be, azaz, ami a napfény be tudott jönni infravörös sugárzás az ablak üvegen keresztül, az most már nem jön be. Tehát az éltető elem kizárásra került.
3: Tehát ez volt a cél tulajdonképpen. Mert
4: ez volt a cél, igen. Csak hogy oké.
3: Csak nem tudtuk, hogy ártunk vele pluszban a saját egészségünknek, bizony. Amit ellensúlyozhatunk azzal, ha naponta, mert ugye ebbe az adásban még ez nem hangzott el, legalább 15-20 percet okosan kint tartózkodnak, és a test felületünknek kb. 20%-át éri napfény. Nem igen. leégni,
4: és ruhában is lehet csinálni, ugye, mert az a lényeg, hogyha kimész a napfényre, és ruhában vagy, becsukod a szemed, és forogsz körbe, megmondod, hogy merről süt a nap, mert érzed a testeden a napnak a hőhatását, az infravörös, az nem olyan gyorsan forogsz, te! Kötekedő, de hihetetlen egy ember. Na, tehát van felmérés Egyesült Államokban és Nagy-Britániában készült. Tibi, és most akkor azt mondod, hogy nem tudok meglepetést mondani. Ebben a két országból van konkrét adatom. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben? Hangsúlyozom, az autó beltérnek számít. Mennyi időt töltenek az emberek beltérben, és mennyit töltenek az életükből a szabadban? Mondj egy százalékot.
3: Hát én szerintem 80-20 a beltér.
4: Na, akkor az angliai adat 93% beltér, az amerikai adat 95% beltér.
3: Az nagyon sok.
4: Az tragikus, Tibi, az tragikus. Az őseink a szabadban éltek, erre vagyunk tervezve, mindent, a napfény és a komplex levegő, stb. Mennyire fontos. Na, és akkor még egy dolgot elmondok, mert ez megint csak egy érdekes tanulmány. Jó? Tehát ezt úgy hívják, hogy zöld szív tanulmány. Először is volt már erre utaló jel, mert tudtuk azt, hogy...
3: Gyula, nincs baj. Akkor számoltam ki. 24 órát veszünk alapul, ennek, hogyha 5%-át tölti az ember szabadba, amikor nyitottá válik a napfényre, az 72 perc. Meg vagyok.
4: Az igen, csak ebben benne van az, ha éjszaka buliba sétálsz, az is, vagy részegen hazafelé. Jó, szóval maradjunk már abban, hogy nehogy azt mondd, hogy egy olyan fajnak, amelyik a szabadba terveztetett, annak a 95%.
3: Az elvét lássák a hallgatók, most azért kötöttem bele a dokiba, mert matematikailag különben stimmel, van a 72 perc napi kintlétben lehetőség 20 perc napozásra, vagy nappal való érintkezésre, okosan, nem leégni, mindig elmondjuk. Tehát ebbe benne van ez, de nem ez az ideális. És hát kész.
4: Nem.
3: Ennyi.
4: Nem. Oké. Megfigyeljetek, hogy a fáknak van egy nagyon különleges hatása az infravörös sugárzásra. Egy ilyen furcsán szétterítik, szórják, tehát még hatékonyabbá teszik az infravörös sugarakat. Volt egy köztudott orvosi tény, hogy a zöld növényes környezetben élők, tehát ha olyan embereket vizsgálsz, mindenük hasonlít, kvázi azonos, de az egyik egy zöld közegben él, a másik pedig ilyen betondzsungelben, akkor a zöld közegben élők ugyanolyan alvás, ébrenlét, munka, minden mellett kevesebb a cukorbeteg, a magas vérnyomásos, kevesebb a depressziós, és kisebb azon területeken a halálozási ráta, mint az ilyen zöldtől mentes, nagyon erősen urbanizált városi környezet. Jó? Na, még az, hogy kiegyensúlyozottabbak lelkiek, és ez nem lényeges. És csináltak egy zöld szív tanulmányt, ez nagyon érdekes. 4 négyzetmérföld terület, ez nagyjából 10 négyzetkilométer, tehát tulajdonképpen 30 percet sétálsz minden irányba, és akkor körbe tudod sétálni. Szóval nem egy óriási területről beszél. Itt 700 embernek megmérték a HS, tehát az ultraszenzitív CRP, azaz C-reaktív protein, azaz gyulladási faktorát. Jó, ez nagyon fontos faktor sztrókhoz, infarktushoz, öregedéshez. 700 embert mértek. Majd ugyanerre a területre kitelepítettek érett, tehát nem picike csemetéket, hanem nagy felnőtt fákat, 8000 darabot. Ez rengeteg. 2 év múlva visszajöttek, és megnézték ugyanazon embereknek ugyanezt a HSCRP értéket. Ez nagyon olyan sokat segít, tehát minél közelebb és minél többet vagy a természetbe, annál több ilyen pozitív infravörös sugárzás kap. Tehát ha betelepítettek 10 négyzetkilométerre 8000 fát, és 2 év múlva megnézték ennek a hatását, semmi nem változott, és 20%-kal alacsonyabb ultraszenzitív CRP-t, azaz gyulladást mértek a szervezetedben, mint 2 évvel korábban, amikor nem voltak fák.
3: Tehát ez még sokkal többet segített az emberek gyulladási szintjén.
4: Így van, mert azt az infravörös sugárzást, ami egyébként is jött a napból, az szórta, és ezen a területen mért stroke betegség csökkenés, az 15% volt, Tibi. Azt gondolj csak bele, a 700 embernél a 100 ember, aki nem kapott stroke-ot, és kapott volna, ha nem tesznek fát. 700 embernél 100 ember. Ez borzalmas nagy szám. Ez egymás nem változott, csak a fa. És egyébként meg vannak már ilyen lámpák, mert az ember megint elmegy a kiskapuk felé, és méreg drága kiskapukat csinál, hogy egy silány, a napfénynek a silány utánzatát, kivonatát méreg drágán bevegye, vagy megvegye, vagy hogy fogalmazza.
3: Hát ott van kint a természetben, ingyen van.
4: Ott van, így van, mert egyébként egy arcdekoltás lámpa 300.000 forint környékén van. Tehát ez is... De régen nekem, én emlékszem, gyerekként az édesapám munkahelyén dolgoztam, ez egy atomfizikai intézet volt, és ott a dolgozók meghallgatták, hogy a kinyermát délben elmentek ebédelni, és az egész brigád elkezdett utána 10-15 percet focizni. Hol van ma ilyen? Semmi. Abszolút nincsenek ilyenek. Egy borult időben is több infravörös fény ér a szabadban, mint a szobában.
3: Ezeket legyenek szívesek átgondolni. Köszönjük szépen, a hétre ennyi. Jövő héten pedig folytatjuk. Tartsanak akkor is velünk, a csak10perc.hu-n keresztül pedig visszahallgathatják az adásokat. Doktor úr, jó pihenést kívánunk neked. Köszönjük szépen. Szia!
4: Szerintem.
0: Csak 10 perc.
2: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
5: Üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, ugye milyen más.

0: hallgatónk jelenti az utakról.
1: Akkor nézzük, hogy mire számolhatunk. Még üzenetek előtt beszélgessünk a Vittor Futó Fesztiválról, melyet több ízben hoztam hírként is, mely vasárnap megborítja majd a közlekedésünket a délelőttben tuti. Több lépcsőben kell készülni lezárásokra. Az első 8.30 és 11.20 között lesz ez a 21 kilométeres maratoni vagy félmaratoni futóverseny. Ez lesz a leginkább, mely megterhelhet minket. Ez ott a Bújtos környékén zajlik egyébként, illetve a körút egy részét is lefoglalja. Most az utcákon már nem megyünk keresztül. Aztán 8.40-től durván 10 óráig a 10 kilométeres szakasz, hasonló útvonalon, bár ez már inkább Sóstó felé, illetve a Sóstó és Bújtos között a Korányin zajlik, és lesz még egy harmadik etap is, mely 8.50-től durván 9 óra 35 percig tart, ez egy 5 kilométeres táv. Nagyjából, tehát látszik, hogy délig bezáródik minden, én addig inkább nem nagyon mocorognék kocsival, hanem próbálnék inkább bringázni, vagy próbálnám az utamat, az utazásomat kicsit arrébb időzíteni, mert a lezárások miatt nehézkes lesz a közlekedés. Nyilván rendőri felvezetésre is számolhatunk, csak óvatosan. Az utakat tekintve, illetve hallgató üzenetekre támaszkodva pedig elmondható, hogy itt Nyíregyházán egész jó a helyzet, amellett, hogy mennyi mindent kell kerülni, és amellett, hogy milyen forgalmas az úthálózatunk, mennyire tömöttek az utak. Ugye nyilvánvalóan a felújítások jók, de ilyenkor a péntekben óriási fennakadást, extra terhelést jelent. Mindenképpen számoljunk rá. Koccanásra Debrecen előtt egészen pontosan ott a Bocskai kerti letérőnél ez a 4-es számú főút elágazása, ahol az 354-es felé, a kerülő felé lehet menni. Egyéb iránt rendőrökről nincs infóm, ha önnek van, akkor ossza meg velem üzenetként 33-33-1039. És folytatjuk Britneyvel a Toxic dal után, majd Mezőm is énekel, Piros az alma, ugye ide is elértünk a szünet nem sokára. Hallgatjuk a dalt is, és nézzük, hogy mennyibe kerül a benzin majd a hétvégén.

Minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Hírek mindjárt diától itt a Best FM-en. Voltankoljak.hu, itt pedig szemezgetek pénteken. Csak a gázolaj nagy kereskedelmi ára módosul, bruttó 6 forinttal csökken. Ez a mai napi. A hétvégével kapcsolatban nem érkeztek még egyelőre beszámolók, statisztikák. Az már látszik, hogy a benzin 5,92, a gázolaj 681 forint mai napon, és a Brent olaj kissé mérséklődőben 89 dollár jó indulattal, mert ez inkább már 90 dollár vételára. Hordonként 313 forint, ez az elmúlt néhány hét átlaga az USA dollár és a magyar fizetőeszköz arányának. Itt állunk most, ez egy jó pár hetes statisztikának megfelelő. Hol tankoljak? Pont, hogy itt vannak még kiegészítések. Jön a hírekkel, 5 órakor használt ruha adománygyűjtés. Én nagyon szeretem az ilyen akciókat, mert nem kidobjuk, hanem ezzel majd történik valami. Na mindjárt megbeszéljük.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Tudod, melyik a legdrágább reklám? Amelyik nem jut el a vevődhöz. Nézd meg, mit tud a rádió. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmeség, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az IAK közölte, 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita, könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
5: Ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutilizációt, közelgést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
4: Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez Ez a 103.9.
1: 5 óra után járunk egészen pontosan 3 perccel, továbbra is nálunk szólnak a legnagyobb dalok a péntekben, és köszöntöm, Dékán István vagyok, és már is nézzük, hogy mi a helyzet ezzel az adománygyűjtéssel. Régi használt ruhákról van szó, és milyen jó, hogy ezt nem eldobáljuk.

napfény, na meg a strand város, a Will Smith énekelt. Itt a legnagyobbak között is Azariával folytatjuk. Az introvertált dal van bekészítve. Ne legyünk ilyenek, hanem nézzük ezt a hírt. Használt ruha adománygyűjtés. Fókuszban az EAK és városunk önkormányzata. Elmondom nagyjából, hogy néz ki az egész. Szeptember 6-án van erre lehetőség a Buzatéri piacon 8 és 14 óra között. Talán nem a legjobb, nem a legszerencsésebb időpont választása csütörtök, napközbeni időszak egészen 14 óráig bezárólag, mert akkor már ugye pörög az iskola szezon, nem tudom, a szülők dolgoznak-e, szóval a Buzatéri piacra kell látogatni, meg kell keresni az EAK standját, és ott lehet leadni mindazt, amit már meguntak a srácok, vagy meguntunk mi. Olyanokat, olyan ruhákat, olyan játékokat, olyan kiegészítőket várnak, ami igazából jó állapotú, legfeljebb kinőttük, vagy esetlegesen tényleg meguntuk, nem szakadt meg, rongyos ruhákról legyen itt szó, illetve játékokról sem. Látjuk ennek fontosságát, valaki nagyon-nagyon hálás lehet ezért, úgyhogy ilyenkor, amikor pakoláztuk a szekrényt, mert tudom, hogy általában a nyári ruhákat eltesszük, elővesszük lassan már az átmeneti időszakra vonatkozó ruháinkat, legalábbis legtöbb esetben tutira itt zajlik, ilyenkor azért szortírozik is az ember, na ezeket most neki dobjuk, ne eldobjuk, hanem vigyük el ide, ahogy mondtam, szeptember 6, 8 és 14 óra között Buzatéri piac. Mindenki egészítést megtalál a Best FM oldalán. Azariával folytatjuk, Raoul Williams-szel, meg majd Geszti Péterrel is. Presser Gáborral énekel egyébként utóbbi, Lotfi Begivel is itt a dalban, az Embertelen dalban. Ennek az átirata 2022-ből pörög.

Roy és Ádám az elkövető, egyébként ez egy átirat, a feketén a hófehér, ez Stevie Wonder és Paul McCartney, Ebony and Ivory dalának átirat a magyar hangjegyekre emelve. Ty Cruz-zal, Troublemaker-rel megyünk a folytatásban tovább is. Nézzük a pótfelvételi eredményét az egyetemről. Elképesztően megugrott a száma a pótfelvételizőknek. Látnunk kell egyébként, hogy egyre inkább, egyre nagyobb az érdeklődés a Nyíregyházi Egyetem iránt, és ez nyilvánvalóan nagyon jót tesz a városnak. Idén az átlagos felvételi eljárásban 2256 jelentkezőt regisztrált a Nyíregyházi Egyetem, hát mindenkinek nem sikerülhetett. A pótfelvételére 399-en jelentkeztek, egyébként ez 60%-kal több, mint az előző évek átlaga, és 260 fő, úgymond bebocsájtást nyert az intézménybe, 2516 főre emelkedett az intézmény teljes hallgatói létszáma, elképesztő nagy ez a szám, ugye? És ez minden évben emelkedik, ennyire sikeres a Nyíregyházi Egyetem. Tájékozódhat még a Best FM oldalán, Ty Cruz-zal megyünk tovább. Jön Flor Tommy dala, Mizu az első, melyel hát kitűnt a tömegből, én azt mondanám, Amy Winehouse-zal és a Hősökkel is egy néhány percet töltünk.

FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

És már nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. A szombat figyelmünk fókuszában, mely változékonynak ígérkezik. A reggel perceiben 17 fok, délkeleti áramlás, aztán jönnek a felhők. Nagyjából délig, amikor majd lesz egy átmeneti, nagyon szép napsütéses idő, 27 fokkal fordul a szél iránya, délnyugatiassá, akkor egy skálát feljebb lépve majd élénk tartományba érünk, aztán fordul 4 óra körül megint egyet a szél iránya, nyugatias szél kíséretében beborul felettünk az ég, és 15% valószínűséggel este 8-kor esik. Hát ilyen ez a szombat, megpróbáltam szépen azért mutatni, hogy mennyire változékony, milyen változékony időre számítsunk, ennek megfelelően öltözön, készüljön a szombatai programjaira. Nagyon-nagyon durván terhelnek minket az allergének, a gombák magas, a parafű magas, míg a libatófélék, a kenderfélék, a csalánfélék közepes szintjére számolnia kell, holnap is. Úgyhogy ne feledj el bevenni az allergia gyógyszerét. Holnap egyébként 29-e már Beatrix, Erna és János ünnepel. Jó ünneplés, boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is jönnek a dalok. Egy kis puszilkózás vár ránk a Sixpence on the Richer, Kiss Me dal, a halott pénzzel, Esztellel zárjuk a triót.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És ennyi volt a móka, már a zárul már a mókatáram, de nem búcsúzom a hét minden napjai részen. A szombat délután és a vasárnap délután is együtt töltjük az időnket, és informálódunk, akkor már majd leporoljuk a héten történt dolgokat, és készülünk a hétfőre, megnézzük, hogy milyen feladatlistánk van. Hát nagyjából ezzel várom majd a hétvégi perceiben, ugyanúgy 2 órától számítok megtisztelő figyelmére. Most pedig elengedem a mikrofont, jön a Night Shift funky dalokkal, mindenkinek jó pihenést kívánok, Dékán István vagyok, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Keresd az új étlapunkat a pizzamafia.hu oldalon. Tel is tele vagyunk fantasztikus finomságokkal. Pizzamafia.hu. Olasz ízvilág minden alkalomra.
3: Autóban, munka közben vagy otthon, a rádió ott van veled. A vállalkozásod neve is ott lehet. Ebben tudunk neked segíteni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a Nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, 3 esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvévője.
5: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
4: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sitt. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is marad ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet száma, tevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőr alezredes a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiónknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
2: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett az ülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet végigjárni iskola kezdés előtt.
1: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár Beregbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikó becslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat. A sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlent játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolva a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Sikeres volt a Ne dobd ki az iskolatáskád akció, fókuszban a népmesék, szaharai por szűrheti a napsütést. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Sikeres volt az EAK Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Önkormányzat közös gyűjtő akciója. A Ne dobd ki az iskolatáskát kezdeményezés keretében használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, iskolaszereket adhatott le a lakosság a nyíregyházi hulladékudvarokban. Ezek most rászoruló családokhoz kerülnek. Az IAK közölte 120 darab iskolatáska, 42 darab toltartó, tornazsákok, számtalan füzet, mappa, színes ceruza, kulacs, uzsonnás doboz és írószer gyűlt össze az akció során. Az iskolaszereket a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény és a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el a gondozásuk alatt álló gyerekek egy részének. Készül a népmese napjára a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár. Szeptember 30-án egésznapos programokkal várják majd az érdeklődőket. Tomasovszky Anita, könyvtár igazgató köszönti majd a megjelenteket. A programot Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke nyitja meg, aki mesél is a közönségnek. Látható lesz a Görömbő Kompánia népi hagyományőrző együttes műsora. Simándin László néprajzkutató mesemondót is hallhatják a résztvevők, és megtekinthető Berec András Kossuth Díjas énekes mesemondó önálló estje is. A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a Nyíregyházi Intézmény honlapján. Szaharai por szűrheti ma a napsütést, mivel jelentős csapadék nem érkezik, így a homok csak kevés helyen mosódik ki a légkörből. Jelenléte főképp abban mutatkozik meg, hogy szűrtebb lesz a napsütés. A szaharai por a levegő minőségét is befolyásolja, attól függően, hogy a légtömeg milyen magasságban éri el hazánkat, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, az NNJK levegőhigiénés szakértője.
2: Ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes eredetű részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
1: Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Egyszer majd úgy is
2: a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tízenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlési világomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkánban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Sok feladatot adnak a szabadtéri tüzek, a nyírerdő is küzd az illegális hulladékkal, terelt úton járnak egyes nyíregyházi buszok. Demeter Dia vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Az esetek nagy többségében emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiunknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
2: Szabolcs-Szatmár-Berekben ezen a héten Pusztadobosnál, Dombrádon, Tiszavasváriban, Gávavencselőnél is pusztítottak a szabadtéri tüzek. Továbbra is probléma az erdőkben az illegális hulladéklerakás. 2020 óta az erdőgazdaságok több mint 12.750 tonna illegális hulladékot számoltak fel. A Nyírerdő ZRT az általa kezelt területeken idén 3 illegális hulladéklerakót számolt fel, összesen csak nem 1,5 tonna hulladék gyűlt össze. Az elmúlt 6 évben pedig mintegy 290 tonna illegálisan elhelyezett hulladékot szállítottak el, közölte az erdészet. A tapasztalatok szerint a hulladékban jelentős mennyiségben fordul elő építési, bontási, épületfelújítási sitt. Előfordul a zöld hulladék elhelyezése, ami szinte minden esetben kommunális hulladékot is tartalmaz. Munkálatok miatt lezárták a Korányi Frigyes utcát a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között Nyíregyházán. Az arra közlekedő helyi járatok terelve a Sóstóhegyi úton át közlekednek, közölte a MÁV csoport. A 7-es, a 14-es, a 900-as és a 14F jelű járatoknál is maradt ki megállóhely. A terelt útvonalon érintett megállóhelyeken viszont megállnak majd az autóbuszok. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy új...

0: most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: A biztonságos tanévkezdésre figyelmeztetnek ismét úton a szűrőbuszok. Zárul a Zenesóstón 10. évada. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Jövő héten megkezdődik a tanév. Nagyobb forgalomra lehet számítani az iskolák környékén, ezért a közlekedés minden résztvevőjétől fokozott óvatosságot kérnek. Szűcs István rendőr alezredes a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztály megbízott vezetője rádiunknak elmondta, a szülőknek is nagy szerepe van a biztonságos iskola kezdésben.
3: A tudatos közlekedési magatartás kialakításában, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatásnak kiemelt szerepe. Van. Különösen a kisiskolás korosztálynál nagyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógusok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyelmet a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvegyék a leggyakoribb és legfontosabb közlekedési szabályokat, bűnmegelőzési témákat. Az egyedül közlekedő első osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb útvonalakat, és azokat érdemes a lehetséges veszélyforrásra felhívva a figyelmet, szülői felügyeletet többször végigjárni iskola kezdés előtt.
2: Helybe viszik a szűrővizsgálatokat. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szűrőbusza ismét Szabolcs-Szatmár-Berekbe érkezik. Szeptember 10-én Kölcse lakosai élhetnek az ingyenes vizsgálatok lehetőségével. Az érdeklődők nőgyógyászati rákszűrésen, szájüregi szűrésen, általános egészségi állapot felmérésen, szív-érrendszeri, valamint diabétesz rizikóbecslésen vehetnek részt. A vizsgálatokhoz szükség lesz a tajkártyára. További részletek az egészségfejlesztési iroda Fehér Gyarmat Facebook oldalon. Hétvégén zárul a Zenesóstón idei 10. évada. A programsorozat keretében egész nyáron ingyenes koncertekkel és családi programokkal várták a kikapcsolódni vágyókat a sóstói piacon, írja a nyiregyháza.hu. Most szombaton a Mítosz koncertjével zárul a szezon. Döntetlent játszott az A-Stúdió futszál Nyíregyháza a hétfői mérkőzésen. A Berettyó Újfalut fogadta a csapat a futszál NB1 második fordulójában. A nagy csatát hozó mérkőzésen végül 3-3 lett a végeredmény, számolj be a nyíregyházi sporthírek. Folytatás hétfőn a TFS ellen. Az esti éjszakai órákban átmenetileg megnövekedhet a felhőzet, számottevő csapadék azonban az éjszakai órákban sem várható. Ahol mérséklődik a szél, ott hűvös hajnalra készülhetünk, majd 12-18 fok között alakulnak a minimumok. Holnap napközben többször megnövekszik, megvastagszik a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok is kialakulhatnak elvétve. Szeles időben 29-32 fok várható, vasárnap túlnyomóan tiszta, derült időben lesz részünk 32 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb

0: dudolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM. Best.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
2: Változatosan.

után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: lehet. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Ne vedd magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmasra teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek, légy.

0: Évezd, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Élvezd minden percét.

0: FM.
1: Ezt FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: A fülnek, az agynak, a szívnek.
1: A szívnek.
0: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába mellett. A Best FM, a Best FM, otthon veled.

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.

0: A legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: I'm in love with the shape of you. Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Hát úgy közben vagytok a kísérői.
1: Nagyon jó zenék vannak.
2: Mindig önöket hallgatom.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM. Szeretem.

0: nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

a jól megérdemelt hétvégi pihenés közben is szóljon hangosan a Best FM. Élvezd a 90-es és 2000-es évek slágereit változatosan.

0: úgysem felelnél.
1: 103.9 Best FM. Best FM. A legjobb zenék változatosan. Változatosan. Best FM. Right about now. The Funk's.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert. Viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáshúcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk. Labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbben is jól laktunk.
1: Adj már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva. A 103.9 MHz-en.